0: Szép estét, kedves hallgatóink! Itt a Színpadon innen hangszeren túl című beszélgetés műsor, a Sztráda Rádió és a Híd a Színpadi Világ Alapítvány közös műsora. Mai zenész barátaim, akik eljöttek a délután beszélgetni, a Díző Zenekar két oszlopos tagja, Radics Norbert.
1: Sziasztok.
0: És Péter Gergő.
2: Sziasztok!
0: Kérnék egy gyors bemutatkozást.
1: Hát igen, annyiban helyesbítenék, hogy Radácsi. De a többi a stimmel, a Dízőznek vagyok az oszlopos tagja, basszusgitárosa, így fő szinten. Meg hát néha vokálozok is, meg egyéb ilyen jelenságokat csinálok, amit zenének hívunk.
0: Próbáljuk.
1: Vagy próbáljuk.
2: Igen, én pedig a Díző zenekarnak a gitárosa vagyok, és próbálom összefogni a kis csipet csapatot igazából.
0: Magyarul te vagy a megmondó ember.
2: Hát szoktuk úgy csúfolni, hogy zenekarvezető, de én annyira nem szeretem ezt a szót, mert ez egy közös munka, és mindig közös döntések vannak, tehát inkább az ilyen szervezési munkáknak az a része hárul rám, amit senki nem szeret csinálni. És akkor... Próba szervezés és társai, igen.
0: Aha. Hát menjünk vissza a fiatal korotokra, Norbi. Hogy kerültél kapcsolatba a zenével?
1: Hát ez már attól föl.
0: Most látom, hogy is izzadtál.
1: Ja, a Krisztus születéséig visszamenni. Hát
0: de valameddig, amíg az a basszusgitár az öletben nem kerül.
1: Hát mondjuk ez egy érdekes sztori. Én mindig is szerintem basszusgitáros akartam lenni. Tehát iskola első osztályban jöttek hozzánk így ilyen felmérni a zeneiskolában, hogy kinek van hallása, meg kinek nincs, és akkor kellett valami dalt énekelni, az ott sikerült, és el is mentem utána ugye a zeneiskolai ilyen hangszerválasztóra, és akkor kérdezték, hogy mit akar ez a gyerek, és akkor én első körben mondtam, hogy hát basszusgitározni, és akkor az ottan ilyen basszusgitártanár az azt mondta, hogy hát egy ekkora gyerek első bír egy basszusgitárt, úgyhogy én utána doboltam 3 évig, de mivel ő szerintük jó volt a hallásom, ezért nem doboltam, hanem inkább marimbáztam, meg
0: harangjátékoztam. Nehogy elroncsd a hallásod, vagy mi volt ebben a...
1: Hát szerintem az, hogy nem volt marimbás, volt egy ilyen ragtime együttes, és akkor ott már ugye megvoltak az ütősök, gondolom, hát azért egy fiú azért inkább ezt, hogy beülsz a szerkó mögé, és jó, megküldöd, azt jobban szereti, mint hogyha egy tényleg ilyen kis apró ütőkkel, ilyen kis fanyel ütőkkel, ilyen szilofonszerű dolgokat kell ütögetni, úgyhogy gyakorlatilag utána az volt, hogy azt hát így marimbáztam, meg hát egyéb ilyen ütős hangszerek voltak, ilyen üsdob, balázsdob, nem tudom, volt mindenfajta, és onnan nem annyira sikerült jól kijönni a tanárnénivel, úgyhogy onnan meg hegedűre mentem el. Azt viszont nem szerettem, abba is beletettem végre 2 évet, de ott már úgy akkor már elkezdtem serdülni, és akkor azt meg már úgy fordítottam, mint egy gitár, tehát gyakorlatilag elkezdtem.
0: Nem mondod.
1: Így rajta játszani, igen. És akkor utána viszont következett egy kis szünet, de akkor már viszont egyértelműen meg ez a kis szünet alatt megérett így a fejembe az elhatározás, hogy gitározni kell.
0: És akkor... Az a több csaj jön?
1: Hát,
0: mint a hegedűre?
1: Amúgy igen. A tapasztalatok szerintem igen. Efelé mutatnak. És hát elkezdtem gitározni, ott jártam ilyen jazz suliba is, meg tényleg megvoltak nekem is ezek a klasszikus első zenekar, pánkot játszottunk, stb. Ezek a kötelező körök így zenészként, és akkor próbáltam én is benne fejlődni. De azért mindig úgy bennem volt ez a basszusgitározás, hogy azért ezzel úgy jó lenne valamit kezdeni, vagy hát, hogy engem úgy mindig a ritmus, meg ez úgy egy kicsivel jobban vonzott, mint ez a szolisztikus, igen. Cucc, úgyhogy akkor egy pár
0: Szereted a mély hangokat.
1: É, abszolút.
0: Lehet, hogy az volt.
1: Ja. Hát meg én azt szeretem, hogyha úgy van alapja egy zenének, tehát hogyha megvan szólaltatva, van egy, hogy mondjam, egy tempója, és ezekre úgy jobban rá tudok menni én is zenészként, úgyhogy így jött gyakorlatilag nem is tudom, már egy 4 éve, hogy váltottam basszusgitárra, és akkor azóta. Rendületlenül szerelem.
0: Gergő, te hogyan kerültél a gitárral kapcsolatba?
2: Hát én legelőször is citeráztam. Tehát ez a tipikus általános iskolás történet, amikor el kell menni zeneiskolába, és ott szolfést kell tanulni, amit még nem láttam gyereket, aki szeretett volna. Pedig most mondom, hogy nagyon hasznos, nagyon jó, most már tudom mennyi idősen. És akkor ott én citerázni kezdtem el. A szülői nyomás is volt benne, de egyébként nagyon hálás vagyok érte, hogy azt akkor ott meg kellett csinálnom. Egy pár évig azt csináltam, utána abba hagytam, és hát nekem volt egy barátom, aki azt láttam, ott 12-13 évesen, ő idősebb volt, 18 éves körül volt, hogy hát ők állandóan fellépnek a helyi kocsmába, egy gitárral a kezébe, és hát úristen, hogy miket játszanak, és hogy amúgy mindig nagyon sok barátnője is volt neki, hát mondom, ezt nem hiszem el, hát ezt kopintani kellene valahogy. És megkaptam édesanyámétől az első gitáromat, talán egy névnapomra nem emlékszem pontosan, egy nagyon ilyen, hát ez amikor kivágsz egy fadarabot és raksz rá 6 darab húr kvázi, de hát ez mindent is jelentett akkor, és elkezdtem teljesen
0: ez nem klasszikus gitár volt.
2: Nem, ez már akkor
0: egy elektromos.
2: És nagyon sokáig erősítő nélkül, tehát hogy töretlen volt a lelkesedés, és nem volt hát, baj, hogy nem hallom, én azt elképzeltem, hogy az úgy szólt. Tehát.
0: Hát van annak hangja azért. Azt,
2: persze, hát az...
0: Tehát a kontroll megvan, hogy mit fogtál, vagy mit
2: igen,
0: nem.
2: Igen.
0: Csak...
2: Igen, és akkor ezt elkezdtem otthon gyakorolgatni teljesen autodidakta módon, és akkor jöttek az impulzusok, jött egy csomó minden, és utána volt egy időszak, amikor egyáltalán nem zenéltem, sportoltam, más életben, élethelyzetben voltam. Aztán szerintem egy 3-4 éve megint így a fejembe ugrott, hogy úristen, hát ez a gitározás, ez mennyire jó. Talán akkor volt, hogy felvettem egy régebbi gitáromat a kezembe, és hú, de jó érzés lefogni, hogy ádúr, vagy nem tudom, tehát egy tök jó érzés volt. És elkezdtem ismét ezzel így játszogatni. Aztán oda kerültem arra a munkahelyre, de erről majd biztos beszélünk, ahol Norbi is dolgozik, munkatársak lettünk, és akkor mondta, hogy menjünk már el egy próbaterembe, mert hallottam, hogy te így zenélgettél régen. És hát szerintem ott az első közös jammelésnél egymásra néztünk, és így eldölt, hogy akkor mi ezt így csinálni fogjuk, és azóta így...
0: Érdekes, hogy...
2: Az első közös jammelésnél egymásra néztünk, és így eldölt, hogy akkor mi ezt így csinálni fogjuk, és azóta így...
0: Érdekes, hogy majdnem mindenkinek

0: marimbázak, szóval, hogy ez nyilván utána az emberbe okozott egy olyan diszonanciát, hogy ez a zene, és akkor ezért is volt, hogy egy kis szünet, na az alatt betöltődött ugye a, nem tudom, még több rockzene, meg ilyesmi, és akkor már így jobban rá tudtam.
1: Tök jó, hogy rávezettél erre, hogy igazából a zenei fejlődésed, vagyis igazából hát fejlődésed, hogy milyen zenéket hallgatták kicsinek, illetve nem kicsinek, tehát a kezdeteknél, és merre felé mennek azok a dolgok, amit szeretsz hallgatni.
0: Hú, hát...
1: Milyen típusú zenék?
0: Hát, ha azt mondja, tényleg nagyon kicsinek, hát ott gyakorlatilag nekem édesanyámnak a Bakeli gyűjteménye volt szerintem az első, amit én úgy gyerekkoromban így ilyen zenei emlékekként így emlékszem rá, ott meg volt ugye az István a királytól, elkezdve Ossi Bissa, Pink Floyd, hát meg sok, tehát hogy ugyanúgy jelen volt nála a most így mondom, a nyugati zene, mint akár az operettek vagy a klasszikus, tehát ez úgymond jó talaj volt, és akkor utána szerintem ilyen kamaszkoromban hát ez a rap zene volt nekem, ami így elsőnek így a hip-hop, Eminem, ilyesmik, amiket hallgattam, és akkor utána pedig akkoriban robbant nagyot így a Limp Bizkit, Linkin Park, szóval az volt nekem így az első két együttes, ami tényleg így átszakította a gátat, és akkor utána meg már jött a rockzene gyakorlatilag ilyen hetediktől kezdve az Iggy Pop, Ozzy Osbourne, és akkor gimiben erősen punkok voltunk, tehát hogy ott minden az éles stílust is próbáltuk magunknak tenni, és akkor ott már voltak ugye, tehát punkzenekart is alapítottunk, de azóta is mondjuk a punknak a szeretete az nekem így megmarad, meg így az a szabadság, amit szerintem így a punkzene képvisel, az nekem nagyon inspiráló így a saját zenén kapcsán is. És akkor ez ugyanúgy a gimiben én meg ugye jazz suliba tanultam, vagy hát ilyen jazz gitárszakon tanultam, és ott ezzel ugye hát elvárás is volt, hogy jazz standardeket játszottunk, meg ilyesmi. Tehát, hogy ott bejött a jazz is, a Rabenfordtól elkezdve a Miles Davis szeken át, igen. És gyakorlatilag ez meg volt mondjuk, hogy ettől még jobban egy kicsit így eltérek, volt nekem egy egész ilyen hosszú technós elektronikus zenei korszakom is, úgyhogy én azért eléggé ilyen divers irányokba tudok így zenét keresni, meg zenét hallgatni, úgyhogy ez most is gyakorlatilag megmaradt, hogy én ilyen mindenevő vagyok.
1: Uh-huh. Gergő, te honnan?
2: Tehát
1: honnan, hova?
2: Kőkemény metalikás voltam, tehát hogy a nulladik mérföldtől kezdve, amikor a kezembe vettem a gitárt, akkor én kitaláltam, hogy körkemet leszek, és akkor én majd tekerek össze-vissza mindent is, mindenhova is, ha lehet, és nagyon sokáig mozgott nálam ez a metal vonal, egészen a nagyon, nem tudom, tehát Metallica, Megadeth, Slipknot, bármi jöhetett, ami kemény, zúzós, dühös zene igazából, de mellette egyébként ez a punk vonal, ez engem sem hagyott el, mert ez valahogy szerintem még az én gimis éveimben is bennünk volt, hogy ezt mindenki hallgatta egy kicsit. Annyira már talán nem volt ez divat, de hogy itt teljesen benne volt még, hogy akkor ezt még meghallgatjuk, meg hát hogyha nem ismerted a Sex Pistolst, akkor nagyon gáz voltál, tehát ezekkel tisztában kellett lenni. És akkor később megismertem Eric Claptont, és akkor meghallottam, hogy lehet gitározni is egy gitáron.
1: Körkamet?
2: És akkor
1: körkamethez képest? Mondod hát ezt, vagy? Mert érdekes, azt én, legalábbis az én tudásom, meg amit hallok, hogy az megosztott a közönség körkamet
2: igen, de
1: tudására.
2: Persze, de erre mindig azt mondom, hogy én szeretnék annyira nem tudni gitározni, mint a körkamet, szóval...
1: Aha, te is akkor ezen az oldalon vagy. Én is azt mondom, hogy hagyjuk már, mert minden gitárosnak megvan a maga stílusa, és szerintem két embert nem lehet összehasonlítani, igen. Mert azért ugye a lelked benne van abban, amit játszol, vagy megpróbálod bele szuszakolni. Hát igen. Mikor, hogy sikerül, nem?
2: Igen, igen, meg erre én most csinálom a zeneiskolát, és a tavalyi évi gitárvizsgám előtt a tanárom mondott egy tök jó mondatot, ami ilyen fakó egyszerűséggel úgy hangzott, hogy te gitárod, nem? Mondtam, te. Hát akkor úgy játszol rajta, ahogy akarsz. És hogy valahol egyébként

0: van a titok nyitja, hogy olyan nincs, hogy valaki jobban gitározik, vagy rosszabbul gitározik, van tapasztalt, meg kevésbé tapasztalt, de igazából a gitáron mindenki azt adja ki, ami benne van. Tehát, hogy meg lehet tanulni rengeteg millió technikát, de hogyha nem lakod bele azt az érzelmi töltetet, akkor ugyanolyan üres marad az egész, tudhatotta a világ összes arpeggióját olyan gyorsan megcsinálni, hogy nem igaz, de attól abban még nem lesz lélek.
1: Hova jársz?
0: Én most a Premier Művészeti Iskolába járok, ilyen esti gimnáziumba. Mm. Ez egy 2+1 éves képzés, ugye az első 2 évben egy ilyen alapzenész oklevelet fogunk adni, tehát egy zenészképzés igazából, és a harmadik évben pedig egy ilyen, hát nem tudom, mesterképzés, tehát ilyen tanári jellegű.
1: Aha. Ez Csepelen van, nem? Ott is van valamilyen iskola. Ez nem az.
2: Ez a Cseh Balázs, ami ott van, az aha, másik.
1: Az másik. Azért nevettem ennyire az előbb, mikor mondtad, mert hála jó Isten, most a Facebook nem dobálja föl nekem, de egy időben földobált egy ferdeszemű gyereket, aki gyereket, bocsánat, egy ifjú titánt, aki mint hogyha be lenne botoxozva az arca a fiatal korá ellenére, jár a keze, mint a motolla.
0: Igen, igen, igen.
1: Abszolút ezred másodperccel alatt fog le mindent, és hallgatod, és ránézel az emberre, és azt mondod, hogy bocsánat, tehát hogy ez nem. És utána, minden csak ez nem.
0: És utána meghallgatsz egy BB Kinget, aki egy húran szólózik őt 2 percig, és megzavarodsz, olyan érzéseid vannak tőle.
2: Hát ez sport értéke nyilván van.
1: Hát nem. Lefogott hangok mennyiségének. Ezek a ferdeszemű srácok, ezek nagyon szeretik ezt a 2-szer gyorsabb, mint Satriani, meg Ingram, aztán minek?
2: Igen.
1: Minek? Hát úgy se hallod.
2: Tehát igen, hogy mi a célja az egésznek.
1: És akkor mi volt benne? Ja, hát, azt nem tudjuk.
2: Tudom, mint a Rubik kocka kirakó versenyt, tudod?
1: Igen. 2-t ide, 3-at oda, és akkor egyet vissza, hopp, megvegyük egy oldalra. Tehát akkor te is ezen a izén vagy.
0: Igen, és akkor utána jött nekem a blues zene, az még csak ilyen érintőlegesen, tehát ez a Clapton, BB King, Buddy Guy, Buddy Guy-t azt nagyon-nagyon szerettem, és képzeljétek el, tök vicces, de hogy elfelejtettem Buddy Guy-t. Te jártatok már, úgyhogy van egy előadó, akit nagyon szeretsz, rommán hallgatsz, és elfelejtettem.
2: Én szeretném, ha járatnék így, mert milyen jó lenne, tudod, hogy újra megismerni.
0: és most egy éve ismét megismertem Buddy Guy-t, és úristen, ez de jó.
1: Hát igen, mert jönnek a hatások, nem?
0: Igen.
1: Körben szerintem mindegyikünk járt, mert így csak nem vallja be. Tehát jönnek a hatások, és van egy, ami akkor éppen jobban tetszik, akkor nyilván azt elkezdett hallgatgatni. Ez a másiknak a rovására megy, mert ugye jobban beleásod magad.
0: Igen.
1: Jártam én is így, én szerintem biztos, mert ugyanez van, hogy Van Halen a bemutatkozó zene, az egy félelmetes gitáros, a Bonamassa a másik fele. Bonamassát én amikor először megláttam, igazából egy Beth Hart koncertet néztem, mert azért annak a hangjának, a nőnek az...
2: Ja,
1: hát tehát igen. A Janis Joplinnak jó híre van, abban az időben ő volt a legjobb, de...
2: Hát Beth Hart kidolgozta, tehát ez az a tanítvány, vagy hogy mondjam, mester kapcsolatot.
1: És akkor néztem, hogy ki ez az öltönyös muki ott a gitárnál. Tehát így, tényleg így kezdődött, és akkor amiket játszik ez a pasi nekem, és akkor így lett Bonamassa például nekem.
0: Igen. Szóval rengeteg minden van, és akkor most meg az iskola hatására, hogy így befejezem ezt a kis blokkot, most meg hát meg Norbi hatására is, de most meg így kanyargok a jazz felé, de az még nekem nagyon ilyen felületesen, ismerkedve, óvatosan, de abban is látom, hogy hol fogom megtalálni a helyem. Tehát ez a Miles Davis-es vonal, ez nagyon kinyitotta a kapukat, és akkor már ott elég egész sokáig el lehet menni ebbe.
2: Hát igen, ő.
1: Norbi, elrontott Gergőt.
2: Végre
1: egy jó gitárosra beszélgettük, és akkor már a Jazzman Babos Gyulán helyen és még itt tartunk az első 15-20 percnél. Én úgy gondolom, hogy igazából a gyors bemutatkozáson túl vagyunk. Én szerintem lejátszunk egy zenét. Hoztatok 6 darabot, 7 darab zenét. Én azt szeretném, hogyha valamelyikőtök választana és elmondaná, melyiket én meg elindítom.
2: Gergő, kérlek.
0: Hát akkor a Mörköt. Szerintem.
2: Oké. Okay.

0: Azon gondolkoztam, hogy folytassuk a beszélgetést, mert tulajdonképpen a kedves hallgatóim, a Norbival én voltam egy fél évet, egy évet, vagy...
1: Hát úgy egy bő fél évet szerintem. Egy mozgalmas fél évet, számomra legalábbis olyan mozgalmas fél évet.
0: Akarsz róla beszélni?
1: Hát persze, sűen.
2: Beszélt ki a traumáid?
0: Igen, most nyugodtan mondhatod.
1: Nem, azt mondom, hát kimutollak, amúgy egy nagyon érdekes időszak volt nekem, meg egy nagyon jó ilyen, hát hogy mondjam, ilyen tanulópénz, mert én életemben nem játszottam annyit összesen addig koncerten, mint veletek a Rebelle. Ugye ott volt ez a hát rezidencia, a munkás otthon,
0: Munkásotthon
1: művelődési házban, meg ugye máshol is játszottunk, hogy azért ahhoz föl kellett nőni, meg hát azért nagyon erős csapat volt ott zeneileg, meg én emlékszem, mikor ugye föl is kellett készülni, akkor ilyen tök rövid idő is volt, hogy ugye az első koncertre így belettem dobva, szóval eleinte úgy kapaszkodni kellett, meg tényleg ezt a színpadi jelenlétet, hát ezt úgy tanulni kell. Szóval ez nekem abszolút újdonság volt, bár volt olyan szakasza az életemnek, hogy voltam többet is színpadon,
0: előtte,
1: de nem ilyen.
0: Előtte,
1: igen. Nekem volt egy ilyen 3 évem, óvodákba jártam fellépni, gitározni, volt
0: és ott énekeltél.
1: Igen, gitároztam, énekeltem, meg volt ez a kazu nevezetű hangszert. Használtam, és akkor egy ilyen rockos gyerekműsor, meg volt egy akusztikus műsorom is, és akkor volt olyan, hogy egy nap ilyen 6 koncert volt, tehát akkor semmi lámpaláz nem volt, meg ilyesmi, de hogy utána eltelt azért egy 6-7 év, és azért ez teljesen másabb volt azért a Rebellel bekerülni ebbe a színpadi blues rockos világba.
0: Tök jó, örülök neki.
1: Ja, de jó flash volt így utólag. Ott volt, mikor be voltam gazolva. Sokszor.
0: Igen, föltűnt ott, néha voltak ilyen barna csíkok, mondom.
1: De az más csík volt.
0: Az más volt. Gergő, te hogy edződtél előtte?
2: Sehogy. Igazából, tehát nekem olyan zenekari tapasztalatom, komolyabb zenekari tapasztalatom itt a Dizűz előtt nem mondhatni, hogy lett volna. Egyrészt azért, mert amikor én ezt elkezdtem még ott a gimi elején a gitározgatást, akkor nem nagyon volt úgy partnerem, akivel úgy elkezdhettem volna zenekarozni. Tehát valahogy ez így kimaradt, hogy mindig volt egy srác, akivel így gitározgattunk, meg minden, de hát az inkább arról szólt, hogy kimentünk a kis nyaralóba, összehívtuk az évfolyamot, és akkor ott, amit még képesek voltunk eljátszani, azt eljátszottuk, ameddig képesek voltunk rá. De hogy ez így nem volt, és igazából amikor elkezdtem a suliba járni, akkor ugye belekerültem egy zenekari gyakorlatba. Hát ott én is paráztam nagyon sokáig. Tehát ott az első 1-2 hónapom az nagyon kemény volt, nagyon tapasztalt zenészekkel vagyok ott együtt, mert ugye nem, tehát az iskolában nem csak a diákok jelentkeznek, hanem igazából azok is, akik már 30 éve zenélnek, de kell nekik egy papír például ahhoz, hogy taníthassanak. Szóval ennek köszönhetően bekerültem egy elég kemény csapatba, akiket nagyon szeretek, és nagyon sokat tanulok tőlük folyamatosan. És akkor ott a iskolának a kis premier pódium színpadján nekünk minden hónap első kedjén ki kellett állni az emberek elé, ahol mondjuk a tanáraink és az iskolaik azok voltak az első sorba, és akkor ők ott nézték, hogy ahogy mi ott zenélünk, és hát azért ott volt para. Ott hozzá kellett szoknia ehhez a fajta izguláshoz, meg úgy uralkodni az embernek a végtagjain, hogy nem remegjen a kezed, vagy bármi. És utána pedig Dizűz, igazából. Közben zenélgettünk Norbival, meg egy barátunkkal, ilyen jam jelleggel, a Katzenjammer című formációval.
0: Ez milyen volt?
2: Hát amilyen a neve.
1: Igen, Katzenjammer ugye másnaposságot jelent.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ott inkább az aktív részét csináltuk, tehát a másnaposságot megelőző. Nem, abban nem volt a foxi. az egy másik.
0: Az egy másik formáció.
1: Ja, igen.
2: És akkor ennyi. Igen. Igazából, és akkor utána pedig jött a iskolából, Dizűz, és akkor itt vagyunk. igazából.
0: Hát tulajdonképpen, ha jól tudom, ti kollégák vagytok.
2: Igen.
1: Igen, ezt vállalhatjuk.
0: Ezt. Ja, ezt bemeritek mondani?
1: Ezt be.
2: Nem tudjuk letagadni igazából. Ja.
0: És akkor ott jött a nagy megbeszélés, hogy hát figyelj, most nekem sincs éppen zenekar, én meg kipróbálnám, hogy már nagyobbba.
2: Ez egy tök érdekes, ezt lecsaphatom.
1: Persze.
2: Hát ugye, hogy említettem már, hogy mi a Norbival így az első között jammelésnél éreztük, hogy itt meg lesz a közös hang, és akkor mi együtt akarunk zenélni. Viszont hát nem akart összejönni sehogy, nem tudtunk kialakítani egy olyan életképes formációt, hogy azt úgy tudjuk vállalni. És akkor utána ugye Norbi elkezdte veletek.
0: Mi volt a probléma?
2: Azt, hogy nem akartuk nagyon.
0: Tehát igazából a döntés még nem volt meg.
2: Igen, el voltunk azzal, hogy eljárunk a próbaterembe, bohóckodunk egy kicsit, és hazamegyünk egy picit spicesen. El voltunk ezzel, igazából nem törekedtünk arra, hogy ebből valami komolyabb legyen. Csak hát nem akartunk másra zenélni, mert mi együtt szeretünk zenélni. Uh-huh. És akkor Norbi egyszer csak mondta, hogy megy hozzátok muzsikálni, ami tök jó volt, örültünk neki mindannyian. És akkor ott nagyon sokáig azt csináltad, meg voltál a Juhász Tomiékkal, ha jól tudom, hogy az után jött? Nem is tudom.
1: Akkor már nem volt Rebel, igen.
2: Akkor
1: már
2: nem volt.
1: Nekem nem volt Rebel.
2: Igen. És akkor közben jött a suli, és akkor a suliban megismerkedtem az is énekesnőnkkel, aki teljesen random bedobta, hogy hát, hogy van egy felkérése, ez tavaly volt, novemberi koncertre, ahol így akusztikusan kellene kísérni őt. Hát be voltam egy kicsit darázva, mert nem csináltam még ilyet, pláne egy énekesnővel, hogy ott most én kísérjem egyedül egy szál akusztikus, azért az egy kemény műfaj tud lenni szerintem. És
0: elég kemény, ott nem számít ez a saját ritmikád.
2: Persze, ott minden, igen. Meg hogyha elrontod, ő is.
0: Tehát, hogy ismerős nekem
2: hogy
0: is.
2: Hogy az nehéz.
0: Ez nagyon, tehát odafigyel 100%.
1: Ott látszol, hallatszol.
0: Igen. Igen, és ott ülnek általában az ilyeneken, ott igen. ülnek veled szembe, igen. 5 méter.
2: És nem bújsz el sehova.
0: Tehát ott igen. nincs az, hogy lehalkítom, mint a basszerosoknál, egy dúnya hangszint adok neki.
2: Igen.
0: És jól van az úgy.
2: Igen. Igen, és akkor mondtam, hogy hát nézzük meg, próbáljuk ki, elmentünk egy próbára, egészen jó volt, nekem nagyon tetszett az ő hangja, ő elfogadta, hogy én gitározok, és akkor tovább lendítettem, iskolában volt egy dobos kollega is, aki a zenekar gyakorlatban a dobosunk volt, és feldobtam, hogy mi lenne, ha lenne egy kahunosunk. Mert akkor mégis ez egy kicsit ilyen, hát ilyen menekülő út, tehát hogy azért ott valaki alád rakja a ritmust, és
0: hát
2: akkor
0: azért az sokat,
2: az sokat tud számítani, és mondta, hogy oké, akkor legyen, és akkor megalakultunk így hárman, ő volt a Zsikla Levi dobolt, Zelenka Panka éneket, és akkor én meg gitároztam. És novemberben volt ez a fellépés, megcsináltuk, oda még ugye összeválogattuk a dalokat, ott már az első Dizőz dal azért elhangzott, úgy ahogy, nem ebben a formájában, ahogy ma van, de hogy elhangzott. És hát utána ez működött, ez a formáció. És akkor mondtam, hogy hát akkor kell egy basszusgitáros, és akkor készen van a zenekar. Basszusgitáros még nem lehet más, mint a Radácsi Norbi, szóval mondtam nekik, hogy skacok, hozok egy basszarost, mindenki nyugodjon meg, jó lesz. És akkor jó lett. És akkor igazából decemberben meg volt az első közös próba. Valahogy decemberben megalakultunk, és akkor januártól meg már keményen toljuk a melót.
1: Igen, így.
0: Akkor most már elértünk oda, hogy a zenekar többi tagját is bemutassuk, ugye? Mert az elején azt nem mutattuk be.
2: Igen.
0: Akkor Gergő, légy szíves, mondd el a többiek.
2: Hát Zelenka Panka az énekes frontemberünk, azt lehet mondani frontember?
1: Szerintem
2: frontember.
1: Igen. Lehet azt mondaná, hogy nem, de
2: mi? De mi úgy gondoljuk.
1: Szerintem.
0: Hol én ezzel hátul? Vagy?
2: Szerintem igen, ő lesz a frontbatorban, persze. Igen. Szóval ő az énekesünk, ő is iskolába jár, úgy tudom, hogy ő régen népdalokat is énekelgetett, vagy népdalénekre is tanult talán, de lehet majd a kommentmezőben megkövesz, hogy nem így van, de mindegy, szóval, hogy ő is régebb óta foglalkozik énekléssel, és ő is most kezdte ezt a komolyabban fejleszteni a hangját tulajdonképpen. Egyébként ő Biatorbágyi, ott is dolgozik, és ő úgy onnan jár fel a próbákra. Hát a Tibit meg szerintem mutasd be, te merült. Te ismered.
1: Igen, hát közös zenésztársunk a Rebelből, a Vajda Tibit volt, időközben csak, hogy helyre tegyük, hogy a Zsikla Levi volt a dobosunk. Ővel, hát szerintem zeneileg...
2: Ő metált akar dobolni.
1: Más irány. Akart, igen,
0: más irány.
1: Igen.
0: Duplázó éjjel-nappal.
2: Igen.
0: Nehézkes.
1: Igen. Mi nekünk meg úgy nem ez lett a stílus, úgyhogy végül is így abban maradtunk, hogy hát elköszönünk egymástól, és a Tibi, vagy a Tibi jött a...
0: Vagy a Tibor.
1: Igen.
0: Magyarország.
1: Így, így. Őt kértem meg, hogy át a Rebelből. Igen. Ismertem úgy, hogy úgyhogy ő, a dobosunk most már túl vagyunk azért jó pár próbán. Szerintem jó a kémia, úgyhogy jól haladunk. Együtt Tibi hozta rá jellemző precizitást, szakmaiságot.
2: És a tapasztalatot, bocsánat.
1: És a tapasztalatot,
2: hogy az a tapasztalat, ami nekünk hármunknak nincs meg, az neki egy emberben megvan, és ez nagyon-nagyon sokat számít egy ilyen indulásnál.
0: Jó, meg ő jó hangtechnikus is mellette, tehát a zenekarnál egy aranyat érő
1: ember. Abszolút. Ilyen
2: Tibi.
1: Úgyhogy
0: így. Most akkor megvagytok.
2: Illetve bocsánat, de még a Lucát, vagy a Bettit meg kell említenünk, tehát Luca Bettit, aki tulajdonképpen ő nem zenésztársunk, viszont ő annyira lelkes és annyira ég a személyben a tűz, hogy szeretne zenével foglalkozni, hogy ő vállalta azt, hogy kvázi így menedzselget minket, és akkor mi elmondhatjuk azt, hogy ilyen nulla kilométeres zenekarként nekünk már van egy menedzserünk, aki szintén nulla kilométeres, de eszméletlenül jól tudja csinálni a dolgát, és nagyon sok mindenben ő segít nekünk, tehát jó kis háttérmunkákat tök jól csinálja.
1: Bandatag.
2: Igen.
1: Anyánk.
0: Idős anyánk. Vagy.
1: Nem, csak ezt ne firtassuk.
0: Tehát tulajdonképpen, amikor most full kész a zenekar, ráadásul a stábban már van egy olyan ember, aki tud menni a dolgaitok után, tehát nem kell nektek mindent magatokra vállalni. Ő szerzi a bulikat is, vagy... Tehát igazából most arról beszéljünk, hogy mi a felállás. Tehát most nyilván nem arról, hogy már hozott 150 bulit, vagy ezt csinált, azt csinált, hanem hogy merre mentek. Igen, igen.
2: Igazából ez úgy néz ki, főleg a mióta becsatlakozott a Tibi, hogy kiépült a zenekarban egy ilyen munkarend igazából.
0: Na, ez tök jó.
2: Tehát, hogy van egy háromfős menedzsmentünk, meg van két fő, aki csak a zenét írja. Tehát a Norbi és a Panka, ők Panka például a dalszövegeket ír, de mondjuk Norbi is ír dalszövegeket, illetve Norbi csinálja a hangszereléseket, meg a zeneszerzést, és a másik három fő pedig foglalkozik a zenekar ügyes-bajos dolgaival, és itt mindig le van osztva az, hogy ki mit csinál. Betty tök jól tudja csinálni a social felületeket, én általában rohanok a dolgok után, e-mailek, hova tudunk jönni, mit kell kirakni, mikor lesznek a próbák, hova kell fordulni, akkor pályázatok, miket tudunk menni.
1: Határidők.
2: Abban
1: nagyon
2: igen,
1: jó.
2: Az ostorcsattatás. Igen. És akkor a Tibi pedig igazából az ő szakértelmével a kezünk alá dolgozik, és felépít nekünk terveket, stratégiákat, amiket az ő tapasztalataiban már megszerzett.
1: Behozza a valóságot.
2: Igen. És igazából azt kell követnünk, meg bármilyen ügyes-bajos digitális dolgunkkal baj van, akkor azt ő meg tudja oldani.
0: A technikai részt is.
2: Igen.
1: Abszolút.
2: Szóval így nézünk ki. Szerintem most úgy néz ki, hogy ez egy jó működő munkacsoport. Így.
0: Most, ahogy beszélgettünk, hogy melyikötök mit csinál, Norbi, te vállaltad a zeneszerzést, vagy hogy?
2: Nem vállalta, csinálta.
1: Igen, de amúgy azért a dalok nagy része, tehát azért van egy váz, nem tudom, amiből ki tudunk ugye indulni, azt én viszonylag több dalnál hoztam, de van olyan is, amit közösen csináltunk, úgyhogy csak hát ugye vannak, nem tudom, ilyen zenei elképzelések, ahova valakinek ugye hát mederbe kellett terelni, de volt olyan is, igen, olyan dal is, amit én írtam, volt, amit szöveggel, de igen, hosszabb távon ez valószínűleg igen. Van még a tarsolyomba pár dal, úgyhogy amit tudok majd még hozni.
0: Tehát tulajdonképpen a Gergő azt mondta az előbb, hogy amikor duóztak, akkor már volt dízős dal, illetve egy olyan dal, amit szerettek, és akkor ezt rá is ültettétek a zenekarra.
2: Igen.
0: Azt ketten csináltátok a...
2: Nem, az még a Pankájé volt, a Panka dala volt, vagyis a Panka dalszövege, amivel még ő az egyik régi felállásából, vagy régi formációjából kaptam egy lókottát. Tehát, hogy megvolt a dalszöveg, meg Panka megmutatta, hogy van a dallam.
1: Igen.
2: Az ének dallam. Meg megvoltak az akkordok, amiket játszottak alatta. Mm-hmm. És akkor én azt ott felfogtam valahogy, és előadtam úgy, ahogy én azt akartam adni, tehát igen, hogy saját tunkát tettük. Az volt az első verzió, és amikor bejött a Norbi a basszusgitárra, akkor építettük fel azt a dalt, ami majd úgy hangzik, amit majd, ha kiadunk, akkor majd mindenki meghallgathat.
0: Hoztatok saját dalt is, ez benne van ez, amit hoztatok?
2: Ez pont nincs benne, de szándékosan nincs ez benne.
0: Még nincs kész teljesen.
2: Igazából ez van talán a legjobban kész, viszont talán ez az egyik legmelankólikusabb, szerelmesebb dalunk, mondhatom így szerintem, és nem az a célunk, hogy...
0: Ez az igazi magyaros sírató, ugye?
2: Hát nem,
1: egyáltalán nem. Azt kerülni akarjuk.
2: Egyáltalán nem, viszont a zenekarra jellemző az, hogy mi óriási szeretetben vagyunk.
0: Arra gondoltam ezzel, hogy ilyen blúzos?
2: Nem, ez egy ilyen
0: sláger,
2: pop-rock szerelmes dal, így mondanám. Aha, igazából.
1: Szerintem igen.
2: Viszont van a zenekarunkban egy olyan olyan szféra, vagy egy olyan hatás egymásra, hogy mi nagyon vidámak vagyunk, nagyon nagy szeretetben vagyunk egymással, és igazából olyan dalokat próbáltunk meghozni, amiből inkább ez a vidámság az, ami átjön, és nem pedig ez a kicsit szerelmes dolog.
0: Én szerintem játszunk megint egy dalt. Mondjatok egy címet, és én mindjárt ki is keresem, és akkor...
1: Te sajátotok.
2: Menjünk egy sajáttal. Akkor fiúk. Akkor dízűz fiúk.

0: Elemezzük ezt a dalatokat egy kicsit, légy szíves.
1: Hát ez még nem egy stúdiókész felvétel, ez egy próbatermi felvétel volt, amit ide behoztunk. És egyébként itt szeretném megjegyezni, mennyire király, hogy lehet ilyet csinálni manapság. Mert hogy ott van a technológia, hogy berakunk egy ilyen varázskütyüt, ami a Tibinek az most szerezte ezt a kis marajta egy mikrofon, és akkor úgy felveszi a próbát, és akkor ezt ide el tudtuk hozni.
2: Viszonylag egy jó hanganyagot hát tudott vele rögzíteni.
0: Tök jó, mert tehát nincs ez nagyon sok csapattal beszélgettem már itt, és azért nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az utolsó vesző is a helyén legyen, és én meg legalábbis én részemről nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy az az igazi erős ember, ugye, aki, hogy is van a közmondás, hogy ki az igazán erős, nem az, aki kiabál, hanem aki halkan beszél, az a férfi erős, aki tud sírni, és az is erős, aki megmeri mutatni a gyengeségét. És általában én azt tapasztalom, hogy nem minden legyen meg. Azt azért tudjuk, hogy a stúdióban ott a mérnök urak azért nagyon sokat segítenek, hát minden hangzere zenésznek, és akkor azt tesszük ki. Ahelyett, és mi van, hogyha egy próbai felvételt kirakunk?
2: Abszolút, persze. Hát attól függ, igen, mi van? Hogy mi a...
0: És akkor hibázol, hát ez pontosan élő zene, te csinálod a zenét. Nem egy gép,
1: ja. Igen.
0: Nem?
1: Igen, és ez ellen harcolni is kell, hogy gépek csinálják a zenét, mert már lassan ott tartunk, hogy az éjjel felborul a kis régi világrend.
0: Hát az a baj, hogy nem az éjjel borul fel. Nem, szerintem. Az AI-t, hogyha jól használod, akkor nagyon sokat tud segíteni. Viszont azzal fölborul, hogy Viktor, ne hallgasd a műsort, hogy egy diszkós azt mondja, hogy zenész.
1: Igen.
0: És na, az már gáz. Meg szerintem ezek a részek inkább.
2: A hozzáadott értéken múlik szerintem itt a leginkább. Ugye a történet, hogy attól lesz ugye egy produktum, hogy ugye a szerző mennyire tudja benne magát, önmagát megjeleníteni, tehát mi az hozzáadott érték, amit a műbe képviselni tud. Lehet egy, szerintem egy díszjokénak is lehet egy olyan eredeti tudott szettje, amit ő órák hosszat kitúrja, és megjelenít, és úgy húzza össze a két zenét, meg olyan effektet tesz. Ez szerintem lehet ebbe is tenni, de nyilván azt is, hát lehet mindent jól csinálni, meg úgy, hogy legyen, ugye jó művészet, hozzáadott érték, minőségi, meg úgy is lehet, hogy összecsapsz valamit, és akkor tényleg csak azt nézed, hogy nem tudom, a lóvét, meg hogy sikerorientált, tehát hogy mi a célja.
0: Nem lenézve mondtam én ezt, mert ja. Igen, vannak olyan diszkosok, akik nagyon sokan dolgoznak azon, hogy az jó legyen az előadás, de az ilyen de én ilyen bénember vagyok, tehát én nem azt mondom, hogy ez olyan, mint a cirkusz, hogy megtanulta, nagyon jó megcsinálja, rendben van. És akkor hol van Gergő? Gitárt vesz, erősítőt, húrokat, véresre gyakorolja az ujját. Ugye?
2: Így van ez?
0: Hát, ugye?
1: Tudod jól, hogy igen. Nincs de más, most nem lehet más, hogy persze.
0: Nem csak a Gergő, most azért mondtam a Gergőt, mert ő ül velem szembe, igen. Egy szólógitáros.
2: Igen, abszolút találó volt.
0: Hogy,
1: igen.
0: Hogy a kettőt, tehát azt is föl kell emelni, én ezt nem mondom, csak a szinteket máshogy kéne tartani. Igen. Meg arról nem is beszélek, hogy egy 10,5-es srác megkapja a komoly számítógépet, és aztán utána ő a király.
1: Igen, az teljesen más energia befektetés, igen. De szerintem nekünk, akik élőzenét szeretünk, meg élőzenét akarunk játszani, nekünk ők nem csúnya lehet, de ők nekünk nem versenyszféra. Tehát, hogy valahol én ezt úgy kezelem, hogy ők úgy azt csinálják, van, aki úgy azt szereti, mi meg ezt csináljuk. Egyébként meg simán el tudom képzelni, hogy az, aki emellett köteleződik el, még akár, hogyha csak hackni szinten is csinálja, akkor hát nagyon jól tudjuk szerintem, hogy milyen az, amikor valaki beleszerelmesedik egy kütyüzésbe, és lehet, hogy ő meg azon a kütyüjé kezdi el éjjel-nappal.
0: Persze, hát ugyanúgy. Hány pedálod van?
1: Nekem most...
0: A kütyüjébe beleszeret.
1: Kinyitunk valamit, úgy érzem. Jelenleg nekem még egyébként nincsen sok.
2: Ugye ezt mit mondasz, mert otthon az, hogy meghallja.
1: Igen, hallgatok.
0: Ja, mert vannak, figyelj, van úgy, hogy kölcsön. Nálam is van 4-5 ja, darab, mindig kölcsön.
2: Így mondod, te is ott van, kölcsön, tudod, ott maradt.
1: Nem, egyébként...
0: Zolt Alajos vitt haza.
2: Ja.
1: Vissza kéne vinni Norminak, ja? Nem, egyébként tényleg nincsen sok még most, és egyébként ennek az egyik oka szerintem pontosan a zenekar hangzásának a megteremtése, mert nagyon el lehet veszni a kütyüzésbe. Már abban el lehet veszni, hogy 10.000 forintért vagy 15.000 forintért veszel meg egy darab ugyanolyan pedált, már ott is órákat le lehet ragadni azon, hogy most egy
0: hang.
1: Hang, de egy nagyon minimális.
0: Az a borzasztó ebben, mert ismerem én is ezt, hogy jóra hallgatod.
1: Igen.
0: Egy idő után, ugye otthon nézegeti az ember az új pedál, de ez milyen jó, miket csinál?
1: Milyen jól néz ki?
0: Tehát, először
1: hogy,
0: igen.
1: Tehát, hogy már az is egy hatás, biztos jól fog szólni, mert jól néz ki. Tehát.
0: Igen, az ott kezdődik, és akkor utána hallgatod, ez nagyon jó, Jézus, milyen marha menő pedál, és másnap előveszed, megint leülsz, Mária, valamit kéne állítani. Nem voltam még így?
1: De állandóan ezzel szenvedek.
2: Egy kicsit megfordítsam ezt a dolgot nálam meg a basszusgitározásban. Nagyon sokszor úgy van, hogy ugye nekem egy preckom van, egy precision bass, és ugye flat wand húrok vannak rajta, aminek egy elég ilyen nyomottabb hangzása van, és egy orange 100 wattos erősítőm van. Ez a kettővel egy olyan hangzást tudok így elérni, amit ha így otthon hallgat az ember, hát az szóval érdekes. Szóval nem hiszem, hogy bárki, akinek így azt mondod, hogy na most a basszusgitár képzelje, ugye mindig szerintem legtöbben ezt a Marcus Miller-es csattogós, slap-bass-es játékot gondolnák el, vagy hát azzal lehet villantani. Nekem meg pont nem ilyen van. Viszont amikor meg ugyanezt a szandot beteszem a zenekarba, én azt szoktam, ott szoktam megérezni, tehát zenei köntösből, hogy ez milyen jól szól.
1: Igen.
2: Szóval érdekes, igen, pont az ellentétje, hogy otthon.
1: Igen, de itt egy kicsit vissza is csatolni, tehát hogy a mi zenénkre jelenleg erre az alakuló stílusra, ez a még a stílusok közötti hajózás történik nálunk, viszont abban ugye az egész zenekar megegyezett, hogy inkább akarunk egy kicsit az ilyen vintage hangzáshoz hasonlítani, mint az ilyen modern, egy darab multi-effekt pedálból bemész a vonalba, és akkor ott az összes hangot kikevered, ami létezik, és az mindegyszerre szól. És ezért is van az, hogy kevés pedált használok, mert inkább ez a letisztult, egyszerű, legyen egy jó torzítás rajta, hogyha kell, legyen egy jó delay, meg egy kórus. És akkor igazából egy csöves erősítővel ezeket, hogyha meg tudod csinálni, az? Nekem egy PV-n van. Egy PV Classic, yes. 50, 2012-es.
0: Uh-huh. Nekem is ugyanaz van.
1: És hát, hát ez egy imádom. Hát az jó szó.
2: Kis disznó becenében.
1: Kis disznó.
0: Igen.
1: Hát alig bírtuk felvinni a próbaterembe.
0: Hát 2012, ez nem olyan kicsi, hallod?
1: Hát 30 kiló.
0: Igen, tudom, hát, ismerem, nekem is ugyanaz van.
1: Hát ez az. Igen. És akkor igazából kész. Tehát, hogy van egy csöves hangzás, egy dallamos basszusgitár, és nagyjából megteremtettük azt a hangot, amit mi szeretünk.
0: Nagyon elkalandoztunk ezekkel a pedálokkal, de vissza fogunk a pedálokra térni, csak elkalandoztunk a dalról. Beszéltünk, hogy majd ezt bemutatjátok, ezt a dalt, hogy hogy készült, mint készült, ami az előbb volt, a hallgatók, hogy tudják meg.
1: Ez a Panka dal szövege, és a Norbi
0: zenéje, vagy
1: alap. Vagy a hangszerelése, úgy nagyjából, vagy az alapja.
2: Hát a hangszerelés, ezt már közösen csináltuk, az, hogy talpra állítsa, meg ilyesmi, meg hogy az ének, stb. Igaz, meg én.
1: Igen. Szerintem egyébként ez a dal tök jól tudja jellemezni a Dizőzt. Tehát, hogy a dalszöveget tekintve ez egy olyan dal, ami arról szól, hogy van egy korszakunk, ahol vannak nagyon fontos embereink, és ezek a nagyon fontos emberek mindig ott vannak mellettünk, és velük csinálunk mindent, és el sem tudjuk képzelni abban a korban, hogy ez valaha is meg fog változni, mert hát ezek az emberek, ezek örökké mellettünk lesznek. De aztán hát ismerjük a sztorit, telik múlik az idő, mindenkit másfele visz az élet, mindenkinek más dolgai vannak, és hát elevezünk egymás mellett. És ugye erről nagyon sokan beszélnek, hogy hát igen, ez az élet, hogy hát elmentek egymás mellett, és a dal egy kicsit inkább arra akarna rá reflektálni, hogy oké, hogy elmentünk egymás mellett, de azért az együtt töltött idő, az megmarad, az ott van az én fiókomban, aminek a kulcsa nálam van, és egyébként bármikor, hogyha hogyha te visszatérsz hozzám, vagy vissza akarsz térni hozzám, akkor, akkor ez, a, ez, ez, a, ez a közös múlt, ez ott lesz is. Ezt bármikor ki tudjuk venni a fiúból.
0: Igen, ez, ez, de ez az élet minden területén van, nem? Vannak ezek a nagy, nem nagy találkozás, de vannak ezek a találkozások, amíg együtt evez az ember más emberekkel, és aztán utána szétválnak az utak, ami lehet vitával, lehet nem vitával, de az a megtett út, az a tied, meg az övé, meg a másiké.
2: Ja,
1: közös. Igen.
2: Volt, igen.
0: Tehát röviden ennyit akkor a dalról.
1: Hát igen, és akkor hangszerelésében megpróbáltuk egy kicsit rokkosítani.
2: Ez a második dalunk, igen. Igen, tehát az első igen, volt, igen, az egy ilyen szerelmesebb volt, és igen. Itt az volt nekem amúgy az alapkoncepcióm, hogy akkor ez legyen egy kicsivel
1: dögösebb. Vagy
2: dögösebb, vagy igen, hogy azért igen. Játszunk egy kis rockzenét is.
0: Meg tudjátok nevezni azt az irányt, amit szeretnétek csinálni? Tehát,
2: hát már idefele is sokat van. Beszéltünk erről, hogy na, hogy akkor hogy legyen.
0: Bekérdeztem.
1: Egyébként ez is egy óriási izgalmas kérdés, de szerintem nem csak a mi zenekarunknál, hanem nagyon sok ilyen induló zenekarnál, vagy ilyen feltörekvő zenekarnál, hogy amikor összesodor az élet négy zene szerető embert, az négy külön sors, négy külön élet, mindenki más szeret. Tehát, hogy a mi zenekarunkban is szerintem a zenei stílusoknak a színpalettájáról mindenki mindent szeret. És akkor ez hogy gyúrod össze olyan egybe, amit mondjuk tudsz teljes értékűleg képviselni. És tök szerencsések vagyunk ilyen szempontból, mert mind a négyen egy fele akarunk húzni, és ez leginkább ez a hát soul rock, pop rock, kicsi blues elemekkel talán, hogyha néha.
2: Igen.
1: De hogy ez lenne az irány.
0: Nagyot mosolyogtál, Norvég.
2: Igen, mert ez a soul rock, ez idefele jövet,
0: jutott beszéltünk.
2: Hát igen, meg beszéltünk róla, ez nekem úgy lefedné a dolgokat, de erről még nincs ilyen tehát teljes körű megbeszélés. De hát ugye soul zenében benne van ez a ahogy a neve is mutatja, a lélek, ami szerintem a mi összes dalunkból mind zeneileg, mind szövegében is bízom benne, hogy árad, meg hogy át tudjuk ezt adni, és van benne rockzene is, hiszen hát azt végtére is azt játszunk, úgyhogy...
0: Igen. Akkor Tibi megerősítette ezt a rockos vonalat, nem? Vagy nem?
1: Hát ő egyébként nagyon hozzá tud nyúlni. Persze. Tehát, hogy van olyan dalunk, ami mi gondoltuk, hogy így lesz, és akkor ő megmutatta, hogy is lehetne, és akkor úgy lett.
2: Még tangót is játszunk. Szóval Tibi a svájci bicska.
1: Igen.
2: Tényleg.
1: Bosszanovából tangó, tangóból bosszanova. Szóval, hogy...
2: Lesznek itt még meglepetések. Ezt gondolom.
1: Igen, az az érdekes. Volt most egy koncertünk augusztusban Via Torbágyon, és hát ez volt a mi debütáló koncertünk, ahol már igazából úgy adtunk egy műsort, hogy három darab vagy négy darab feldolgozást játszottuk, és az összes többi a saját dalunk volt. És azt a visszajelzést kaptuk több helyről is, vagy akikkel így beszélgettünk, hogy lehet, hogy még ez a stílusilag, zeneileg nincs kialakulva az, hogy mi most akkor rock vagyunk, vagy blues vagyunk, vagy mi vagyunk, viszont a szövegeknek van egy olyan átívelő gondolat íve, vagy
0: világa,
1: ami viszont egy berázza. És szerintem ez a szövegközpontúság az, amit mi szeretnénk képviselni, és nem az a fajta, ahol ilyen nagyon nyakatekert módon csak a, nem tudom, budapesti, belpesti, nagyon elitista, három diplomával rendelkező doktor.habia.com, nem tudom, kiknek akarunk szólni, hanem hogy mindenkinek könnyen emészthető érzelmes dolgokról, akár nehéz témákban is. És szerintem ez a szövegközpontúság az, ami minket fog előre vinni, aztán többi meg majd szépen alakul hozzá.
2: Igen.
0: Ennyi volt az záró mondat. Hol próbáltok?
2: Új Budának számít. Igazából egy vastelepen. Egy vastelepen át van kialakítva gyakorlatilag több zenekarnak is próbaterme, és ott az egyiket bérjük, ők is cimboráink a Csiga Zoli ékon keresztül, te lehet ismered amúgy, Römi.
1: Koxi is ott próbál például.
2: Igen, például ő is ott van.
0: Norbin keresztül ismered.
1: Ja.
2: Hát ő rajtuk keresztül jött ez a lehetőség, hogy ott tudjunk próbálni, úgyhogy meg ez is egy gyakorlatilag, hát egy kis előrelépés volt nekünk, mikor még elkezdtük, ugye nyomtuk ezekbe a fizetős próba termekbe, csak hát mindig a, hát kevés volt az idő, ugye ott mindig meg volt, hogy na két órára mész, három órára, be van osztva, szóval nem tudtunk, mi úgy éreztük megfelelően ugye fejlődni abba a környezetbe, úgyhogy mindenképp kellett.
0: Tehát szerintem ott van egy csiki-csuki, most nyilván nem reklámozom őket, sőt, örülni fognak neki, hogy mit mondok, mert igazából egy óra nem drága.
1: Nem.
0: Na de
1: nem tudsz semmit csinálni egy
0: óra. Igen, először is nem tudsz mit csinálni, és a vége előtt 5-10 perccel biztos, hogy rád nyit a másik zenekar.
2: Hát igen.
0: Ja,
2: igen.
0: Még itt vagytok?
2: Hát meg az és akkor már, is,
0: akkor már ugrik, az ő cuccaik nyilván, tehát nem rossz cuccokat tesznek oda ki, de erőteljesen meg
2: hát kívánok használni. Saját hangzásodat szerintem jó lehet, hogyha valaki multival, vagy nem tudom, mindegy, nem értek hozzá.
0: A multi az olyan, mehet, tudod, olyan mintha, és azt nem
2: az
0: szeretjük.
2: Biztos, hogy nekünk abban szerintem van energiánk, igen, hogy ezt a saját hangzást felépítsük, és ugye azt meg egy, tehát más cuccokon nem lehet, hanem...
1: Meg hát a szabadság. Tehát, hogy bemész a próbaterembe, persze mi is vezetünk egy naptárat a másik két zenekarral együtt, hogy...
0: Hárman vagytok egy teremben?
1: Hárman, igen, és akkor ki mikor próbál. Egyébként szerintem az idő 90%-át mi vagyunk ott. Tehát, ezzel nyáron elég erősen befoglaltuk a termet. De hogy maga az a szabadság, hogy oda mész, és tudod, hogy ez a te idősávod, és hogyha még maradni akarsz, akkor max gyorsan rácsekkolsz a naptár, hogy jönnek utána, nem jönnek, jó, akkor nyugi van, le lehet egy kicsit ülni, el ki tudunk menni kajázni. Tehát, hogy...
0: Igen, tehát egy kicsit családiásabbra tudod venni a figurát.
1: És
0: a
1: alkotói folyamatban ez nagyon fontos.
0: Hát szerintem különben ez az egész zenélgetésben ez fontos lenne. Fontos lenne, hogy mert ugye tulajdonképpen a zene alatt mindenki beteszi a lelkét abba a produkcióba. Na most ezt ki is úgy alakítod, hogy azokkal, akikkel ezt megteszed, azokkal egy bensőségesebb viszonyt kéne ápolni, nem, igen. Norvi?
2: Hát ez nagyon fontos, szerintem. Te tehát így a próbateremben mi is, én is szoktam mondani, hogy abszolút ez a safe place legyen. Tehát, hogy ott mindenki bejön, problémákat kínhagyja, bejön, és itt mindenki zenekartag, azt nézzük, hogy zenélünk. Tehát, hogy úgy egy kicsit így szűnjön meg ez a dolog. Meg például szoktam mondani, hogy nincs rossz ötlet, hanem csak kiforratlan. Tehát, hogy mindenki hozza be, amit szeretne,
0: igen,
2: és akkor maximum valamivel tudunk tovább menni, valamivel nem, de ez nagyon fontos, ez az egy egyetértés szerintem így a zenekarban, meg hát ez az elfogadás, hogy tényleg. És akkor mi elég tehát komolyan is szoktuk azt is venni, hogy mikor jönnek vendégek, mikor nincsenek, hiába, hogy nem tudom, bárkinek a párja jön, vagy akár gyereke, vagy bárki, de hogy a kémiában ugye
0: így?
2: Egy kicsit az csak bele tud szólni, hogy ott van egy külső tag, szóval ezt úgy megszoktuk ezeket is beszélni előre, de hát nyilván...
0: De jönnek, ugye?
2: Persze,
0: tehát
2: persze.
0: Nem téma.
1: Senki nincsen kizárva, persze, dehogy is, csak tényleg ja. Az, hogy az a működési folyamat, hogy tudjuk, hogy mi ott négyen egymásra számíthatunk, hogy akkor ott, hogyha mi ott vagyunk, akkor az a mi világunk. Ja. És akkor onnan nagyon, nagyon nehéz kizökkenni. Úgy, hogyha, vagy nagyon, hogyha kizökkenünk, nagyon nehéz visszazökkenni. Hogyha valami
0: ez egy
1: ilyen.
0: Jó téma, mert igazából, hogyha nem haverokról beszélünk most azért, azt hiszem a látogatásnál, ha bár az is jöhet, hanem amikor családtag jön, akkor igazából ő is benne van a csapatban, hogyha azt
2: abszolút.
0: Globálisan nézed.
1: Persze.
0: Ő neked biztosítja azt a nyugalmat, meg azt a lehetőséget.
1: Hát, sőt,
0: hogy te ott lehess, igen. Nem?
1: Igen.
2: Ja, persze.
1: Igen.
2: Hát viseli minden.
1: Hogyne.
2: Hát ennek.
1: Enélkül a háttér támogatás nélkül ezt nem is tudnám megcsinálni. Tehát, hogy persze, hogy ők szerves részei
2: elhúzódnak. Nem, nézni, szóljunk nem az asszonyokról.
1: Nem, hát tényleg. Tehát...
0: Nem, mert ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy jössz el. Mert még a próba csak hagyjám, mert azért mindig mindenütt vannak pici villangások. De amikor elmész egy koncertre, akkor nem mindegy, hogy otthonról hogy jössz el.
1: Persze.
0: Nem?
1: Persze.
0: Tehát
1: persze.
0: Én úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges, hogy amikor oda mész, ahol oda kell tenni magad, és nem csak a csapat nak teszed oda magad, hanem ott azért vannak. Persze van, amikor csak 10 vannak, ugye ezt is tapasztaltuk, meg van, amikor 50-100-an, mindegyiknek ugyanúgy kell. Tehát akkor lényeges ez, hogy otthonról mit kap az ember.
1: Abszolút. Meg hogy mész haza, tehát hogy igazából akit szeretsz, és ahhoz hazamész, annak tök mindegy, hogy te ma mit csináltál a színpadon, vagy mit csináltál a próbateremben.
0: Hát te vagy a
1: sztár. Te vagy a sztár is, és az egy dolog, hogy te vagy a sztár, de hogy ott van a megnyugvás, tehát hogy ott van az, hogy hazamész, és érzed, hogy ő szeret, tök mindegy, hogy te most, mit tudom én, Édúr helyett F-mort fogtál, vagy nem is tudom, tehát teljesen mindegy, minden, mert ő akkor is ott lesz mellett, és támogatni fog. És hát azért szerintem Norbi nevében is bátran beszéltek, hogy mi nagyon-nagyon sok időt töltünk ezzel a zenéléssel, tehát
2: igen.
1: Van a munkahely, meg a zene.
2: Hát,
1: és így ez kiteszi a hét napjait.
0: Szerintem, hogy lemenjen mind a hét zene, amit hoztatok, zenéjünk egyet.
2: Jó.
0: És ezekre a mélyen szántó gondolatokat egy kicsit az ember mindenki úgy tegye el magával. Mi legyen a következő dal?
1: Válasz egyet.
2: Én válasszak. Hát akkor következő dalunk címe a Kispán és a Borztól a hullámtanulmány 6-os track.
1: Ez nem biztos.

0: Nagy hatással van rátok a kis Pál és a Borz?
1: Szerintem abszolút, igen. Abszolút. Ha valami hatással van ránk, akkor az a kis Pál és a Borz, vagy legalábbis rám biztos, Gergőre is szerintem.
2: Abszolút.
1: Többiekre nevében nem nyilatkoznék. Nekem az biztos, hogy a fiatalságomnak egy, vagy hát a gimis éveimtől kezdve tényleg az egyik legmeghatározóbb együttes többek között, tehát ugye nyilván vannak mások is, de abszolút.
2: Igen, meg hát egy generáció zene, tehát hogy...
1: Ja,
2: több generáció zene,
1: szerintem
2: igen.
1: Szerintem ezt már simán lehet mondani.
0: Azokat a zenéket, amit elhoztatok ide, azok mind hatással van rátok? Hát jó, a sajátok vegyük le, és akkor azon ki.
1: Igen, az is hatással, reméljük hosszú távú hatással lesz ránk, igen.
2: Igazából ránk már most hatással van, mert nagyon szeretjük őket, de hát reméljük, igen. Majd más is fogja.
1: Igen, hát olyan zenék.
2: Hatással van, mert nagyon szeretjük őket, de hát reméljük, igen. Majd más is fogja.
1: Igen, hát olyan zenéket igyekeztünk válogatni, amiket szeretjük.

0: Elég ilyen több stílusból merítenek, meg szerintem egyértelműen ilyen hát egyedi hang volt így ezen a, vagy egyedi hangok a magyar zenei palettán. Vagy bánatomra, ők már új albumokat nem készítenek, tehát ebbe a zenekarnak az építésében már inkább csak koncertezéssel veszik ki a részüket, de azok mindig pont az éleseményi számba mennek, úgyhogy én nagy rajongójuk vagyok. Nem is tudom, mi volt utána a következő?
1: Hát igazából ez volt a Kispál. Köszönöm, hogy a saját dal volt.
0: Hát igen. Ezt meg igen, elmondtam.
2: Fiatal zenekar vagytok, most, és nem a korotokra gondolok.
0: Hát köszi.
2: Hogyan látjátok az érvényesülést?
0: Gergő, mint zenekarvezető.
1: Nagyon érdekes ez, mert szerintem ez is egy ilyen kicsit bolond útra tért manapság. Mi azok a zenészek szeretnénk lenni, ha mondhatom ezt, akik jól zenélnek. Tehát, hogy ez a hangszerünknek a tiszteletéből, a szeretetéből, az, hogy szeretünk rajta játszani, órákat gyakorlunk anélkül, hogy azt mondanánk, hogy elegünk van, mert egyszerűen szeretjük csinálni azt a tevékenységet, ez abból olyan, hogy mi szeretnénk jó zenét játszani, igényes zenét. Viszont ma én azt vettem észre, hogy nem, tehát ez csúnya hangzik, de nem kell jó zenésznek lenni ahhoz, hogy valaki ismert zenekar legyen. Azt látom, hogy nagyon sokan nagyon sokáig el tudnak jutni annak köszönhetően, hogy hogyan kezelik a social felületeket. Mert ott megy a hír, ott tudnak izgalmas videókat, shortokat csinálni. Mert például, ami nagyon érdekes számomra, ez a TikTokon van ez a, hát hogy tudjál bevágni egy húkot a zenédbe, tehát csinálsz egy 15 másodperces videót arról, hogy te sétálsz a napfénybe balra például, vagy jobbra is sétálsz, és akkor bevágsz alá egy zenét, ami oda jól hangzik. Tök mindegy, hogy ki volt az előadó, vagy mit csinálta, vagy ki csinálta, de ott van a zene. És nagyon sok ilyen TikTokra felkapott trend van. Most például 70-es éveből vesznek elő zenéket, és azokat híresztelik a TikTokon pont az ilyen shortok miatt. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, hogy kezdő zenekarként vagy feltörekvő zenekarként mit látunk, azt, hogy nem szabad csak a próbateremben lenni. Tehát ki kell lépnünk a próbateremből, és nagyjából én azt gondolom, hogy mint egy vállalkozás úgy kell az egészet felfogni, amikor valaki elkezd egy bármilyen építőipari, vagy kézműves, vagy bármilyen vállalkozást, ott is azon, hogy építi egy brandet magának, építi a saját jövőjét, nagyon sok pénzt, energiát fektet bele, ki kell dolgozni a stratégiát, ki kell dolgozni az irányokat, hogy merre megy. És szerintem ez manapság a zenekaroknál is. Valószínűleg régebben is valahogy így működhetett, csak ugye ebben nagyon belekavart a social media, a Facebook, az Instagram, a TikTok, a stb. Mennyire tudsz jelen lenni?
0: Sokkal kisebb ugye a belépési küszöb ez, amit az előbb is beszéltetek ugye az AI-jal meg ezekkel, tehát hogy amikor már otthonra ugye tudsz magadnak venni hangkártyát, cuccokat elérhetővel, mindent régebben milyen drága volt a minden ilyen jellegű dolog. Tehát hogy most már pont emiatt, amivel ugye hát a zenének szerintem a demokratizálódása az idézőjelben a, hát hogy mondjam, ezt felhígulásához is vezetett valamilyen szinten, vagy hát olyan irányú eltolódásába, hogy sokkal több, sokkal sokfélébb zene létezik, tehát például a műfajok megszűntek. Ugye régebben, hogyha volt valamilyen, nem tudom, egy műfaj, most csak mondok, hogy Motown előadó voltál, akkor, vagy hál' Istennek, vagy nem tudom, játszott valaki, akkor ugye beállt valaki ebbe a zsánerbe, és akkor az valamilyen szinten adott neki egyfajta ilyen jövőbeli képet.
2: Jövőképet?
0: Hát igen, tehát, hogy valami voltak ugye szubkultúrák, hát most már nincsenek szubkultúrák, tehát, hogy mindent magadnak kell szerintem úgymond előállítani, és te kell, hogy valamilyen legyél ebbe az egész masszába, hogy egyáltalán egy 5 másodpercnyi figyelmet elérj a socialbe. És ez az, ami ugye tök nehéz, mert hát ugye ilyen felhanggal elkezdeni zenét írni, vagy szöveget gyártani, hát nem így ül neki az ember, de szerintem tényleg senki az egyik. Vagy hát biztos van olyan, de...
2: Szerintetek van... Mert ez nagyon érdekes téma, amit most kinyitottatok ezzel a TikTokkal, Gergő, hogy az élő zenekar, mert ti élő zenét szeretnétek játszani, nem is szeretnétek, csinálját,

0: TikTok, nyilván van az útnak mindenféle állomása. A TikTokon meg ezeken a helyeken, én ebből nem kinőttem, hanem engem lehagyott ez a TikTok dolgok.
1: Igazából mellettem is szalad erősen.
0: Persze most, de azért én jobban belelátok, mint én, hogy ott lehet az élőzenekart úgy reklámozni, hogy annak értéke legyen. Tehát
1: mit értünk érték alatt?
0: Hát azt, hogy ott tudsz toborozni embereket. Mert azért valljuk be, hogy az Azaria, és van egy pár zenész, énekes előadó, aki igazából onnan lett komoly konkurense, most már komoly zenekaroknak is, hogy ott ült éjjel-nappal a gép előtt, és hát nyomta.
2: Szerintem ez hasonlítod, amikor megjelent a rádió, megjelent a tévé, hogy gondolom, abban az időben is azt mondták az emberek, hogy úristen, és akkor ott sugároztak, mint egy bitlista rádióban. Na hát így könnyű. Szóval hasonló ezek a technikai fejlődése szerintem. Tehát nem lehet azt kétségbe vonni, vagy megítélni, hogy ez jó vagy rossz, ez van, ezzel kell tudni menni, hogyha, csak ugye az fontos, hogy ki akarunk szólni, ugye a TikTokot viszonylag fiatalok követik, nem biztos, hogy a mi célközösségünk, az például a gimnazisták ki elsősorban. Tehát azt a felületet kell megtalálni, szerintem egy zenekarnak, ahol a saját közönsége ezt tud elsősorban szólni.
1: Igen, meg lehet tanítani is, tehát ezzel szoktunk erről beszélgetni Norbi, sőt igazából mindig húzom vele a haját, hogy hát Norbi, még kell ennyi gondolkodni a dalokon, hát nesze lerakunk három akkordot, azt akkor jó van az úgy, tudod, tehát rengetegen csinálják ezt, de hál' Istennek ezek csak ilyen poén szinten mennek, és Norbi mindig mondja erre, hogy szokta mondani, edukálni kell a közönséget, abszolút, ezt szokta használni.
2: És hogyha szervezőként, ez fontos dolognak tartom.
1: Igen. És hogyha ilyen szemszögből nézzük, és tudunk valóban hozzánk hű értékes tartalmakat csinálni a zenénkkel, akár felmegy TikTokra, Instagramra, stb., akkor igazából azon megmutatjuk ezeknek a fiataloknak is, hogy hát nem csak abból lehet bármit elérni, hogy akkor én most akkor nagyon repprek, és akkor megmondom, hogy akkor most mi van, hanem hogy szépen, normálisan, értelmesen.
0: Ez a baj, hogy egyre nagyobb réteg szorult a perifériára, és őnekik nagyon könnyű eladni ezeket, és akkor megmondom, mi van.
1: Igen.
0: És van egy csomó előadó, aki ebből nagyon komoly hasznot húz, míg az élőzenés zenekarok meg nagyon nehezen tudnak érvényesülni ebben az országban. Én azt látom, hogy a másik dolog, ami elég nehézkes, hogy szerintem egy kezemben meg tudom szállni, de hát nem egyen, kettőn, max. Három kézen, hogy a országban a fesztiválokra kiket hívnak meg. És ez viszont nagyon nagy ellenszél. Tehát van lentről, tehát most jól értse közönség. Tehát van egyszer egy olyan nyomás, hogy vannak a fiatalok, akik lázadnak, ahogy ti is lázadtatok fiatalon, ahogy én is lázadtam fiatalon. Ők elvisznek egy jó, elég komoly réteget, mert igazából, ha nagyon komoly mondani valója van a dalnak azon kívül, hogy én megmondom, hogy mi legyen, meg hogy nem ettem ma, meg mit tudom én, azt már ők nem értékelik. Nem azt mondanám, hogy nem értik meg, de a közel jár szerintem ehhez. És akkor van a másik fele, ami meg föntről jön, hogy elmész valahol, és akkor hát de itt a ez játszik, az játszik, amaz játszik, és ha megnézed az összes vásárt, hogy úgy mondjam, akkor igazából ott csak a fellépési idő, tehát hogy egyik zenekar most a legvégén van, a következőn meg ő van a legelején. Nem, ezt nem látjátok, vagy nem gondoljátok, hogy így van? Vagy ez csak az én egyéni véleményem, szerintetek?
1: Hát nyilván az egészet nehezíti az, hogy meghalt a klub kultúra. Tehát, hogy ez egy olyan szegmens szerintem, hogy már nem lehet annyi klubba elmenni, vagy nincs annyira igény, vagy éppen anyagilag nem éri meg a kluboknak az, hogy ilyen akár unplugged, vagy bármilyen esteket csináljanak. ez nyilván megnehezíti a pályát, mert neked kell kikaparni az összes fellépési lehetőséget, és erre van nagyon sok versenytársad, aki ugyanúgy ki akarja kaparni ezt a gesztenyét. Másik pedig az, hogy most például van ez a Kisbetűs Ünnepnapok című zenekar, ők is fiatal srácok, alterzenét játszanak, mondhatom szerintem, és ők pontosan azt csinálták tök, hogy egyébként nagyon ügyes zenészek, tehát múltkor hallottuk Abszolút. Őket, és tök ügyesek, jól hangzanak, jók a szövegek, minden. És ők pont ezt csinálták, hogy tizen pár éves korukban már ők nyomták a socialt. Tehát, hogy láttad őket felnőni a zenén keresztül viszont. Tehát, hogy nem azt láttam, mint például ugye az Azaria csinálta az, hogy neki a zenélés előtt volt egy YouTube vlogja, és azt nagyon sok ezren millióan, nem tudom hányan követtek. És nem azt mondom, hogy ebből könnyű volt neki közönséget verbúválni, de meg volt egy háttérszer, hogy már ismerték. Viszont ők meg azzal, hogy az Instagramon kiraktak ilyen zenés tartalmakat, meg bohóckodtak együtt, meg együtt nőttek fel, abból látszik, hogy hát már most ők is fesztiválzenekar, hogyha nem is nagy színpados, de hogy már ott vannak a belépési küszöbön. Szóval erre mondom azt, hogy nagyon jelen kell lenni a social médiában, és nem szabad eltűnni, folyamatos jelenlétet kell mutatni, folyamatosan adni kell az impulzusokat, hogy itt vagy, ismerj meg minket, és ez egy tök izgalmas, amit mi is szeretnénk, hogy kicsit úgy azt akarjuk megmutatni az embereknek, hogyha kíváncsiak ránk, és hát reméljük, hogy kíváncsiak lesznek, hogy hogy épül fel egy ilyen zenekar. Tehát ha bejönnek az álmaink, és nem tudom, 10 év múlva Fishing on Orfű nagy színpad, és hú, de jó lenne, akkor az tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan végigkövethető út, amit mi mondjuk meg tudtunk mutatni, hogy igen, gyerekek, onnan indultunk, hogy elkezdtünk egy próbaterembe zenélni, meg felvettünk ilyen kis miksikkel zenét, meg mit tudom én, miket csináltunk, meg összevágtuk magunknak a klippet, meg stb., meg ott volt egy hamis gitárszóló, meg mit tudom én mi, egészen odáig, hogy hát itt vagyunk gyerekek, és ti szerettek minket, és ti hallgattok minket. Szóval, hogy ez egy tök jó lenne, és azt lehetővé teszi ez a social világ igazából. Szóval ez is egy terv.
0: Ezzel a típusú zenével gondolod, amit ti csináltok? Ugye ez belefér ebbe a social médiába.
1: Jól kezelve szerintem abszolút.
2: Persze. Kell, tehát a mai világban már ugye ezek a hagyományos közönségedhetőség elérése szerintem...
1: Nem tudsz más, hogy...
2: Nagyon nehezen működik. De ugye nyilván ez szerintem ez egyfelől jó is, bár ugye ezen lehet vitatkozni, hogy most mennyire igazságos ugye az algoritmus, pont itt a szünetben én is mondtam ugye ezt a rossz példát ugye ennek arra a kapcsolatban. Szóval hogy ezzel kapcsolatban lehet vitatkozni, de az biztos, hogy szerintem egy lehetőség, amivel élni kell a mai világban, tehát hogy nem lehet nélkül.
1: Meg hát nincsenek eladások, tehát hogy ameddig régen mondjuk egy zenekarnak az ismertségét abból nézték meg, hogy úristen, most ő adta el a legtöbb lemezt, most nincs ilyen, tehát fenn vagy Spotify-on, fenn vagy YouTube-on, és akkor nézed, hogy havonta mi a te átlagod, hogy hányan hallgatnak meg téged. Sokkal nehezebb ezt megmérni, mint mondjuk anno az volt, hogy mit tudom én, a Béla vette egy lemezt, és akkor az kölcsönkérte a Zsolti, a Karcsi, a Izi, és akkor nem tudom, eljutott a harmadik lemez, hogy melyek én is megveszem ezt a lemezt, és akkor megvették a lemezeket. Most az van, hogy kirakod magad Spotify-ra mondjuk, csak nem harangoztad be, nem voltál jelen, nem voltál a socialbe, nem mutatkozott be a zenekar, nem tetted egy kicsit ember közelévé, bűnös életben nem fognak rájönni, hogy te létezel egyáltalán.
0: Ennek azért van egy árnyoldala és egy ilyen becsapós rész szerintem, hogyha már erről arról beszélünk, hogy hány követőd van. Mert volt szerencsém olyan zenekarral dolgozni, egy női zenekarral, hogy olyan számok voltak, hogy csak csuda, és a Csilibe az egyik csajnak a pasija jött el.
2: Uh-huh. Ja, hogy összvisz.
0: Összvisz, igen. Igen, aha. Igen, és van ilyen fölülés, tehát ez én szerintem ez nagyon, tehát persze nyilvánvaló, én már tehát nem ezen nőttem föl, elég nehézkes nekem ezen eligazodni, illetve megpróbálod, de hát nyilván nem arra fogok menni már most már mi, de ennek nagyon sok buktatója van.
1: Igen, inkább úgy mondanám, nem ez a megoldás, viszont enélkül nincs megoldás.
0: Tehát igen, ez a megoldáshoz egy harmad
1: szeret. De egy kötelező.
0: Tehát, mert ugye a fele az a megoldásnak az, hogy gyakorolsz.
1: Persze, de ez meg egy kötelező elemet. Tehát, hogyha van egy egyenleted, amikor két számot össze akarsz adni, nem fog kijönni az összeadás végén egy eredmény, hogyha nincs egy második kötelező elem benne. Tehát nem lehet kihagyni szerintem ezt ma már.
0: Igen, az a baj, hogy nagyon sokan például, tehát ugyanide tartozik, Norbi, te láttad velünk, hogy olyan helyen játszol, ami kult hely,
2: igen.
0: Lakótelep van ott, több ezer ember, és a Gergő, a barátnőd, az én,
2: ja.
0: Tehát ennyi ember jön.
2: Igen.
0: Ez nem szomorít el? Persze most ti más zenei műfajban vagytok, de azért ezt is láttátok.
2: Hát gyakorlatilag ugye most eddig ugye amiket mi csináltunk, tehát egy koncertünk volt, hál' Istennek ott azért voltak többen meg. Szerintem mi úgy tekintünk azért erre a social-os részre, bár ugye nagy részt a említett Betty ötödik tagunk csinálja, hogy ez is egyfajta ilyen kreatív lába tud lenni a zenekarnak. És hogyha így fogod fel, hogy ez is egyfajta ilyen kreatív, meg vagy például az, hogy egy találkozás, ez is a közönsége, hogy nem, igaz, hogy nem így real time beszélgetünk, hanem ugye online térbe teszünk fel videókat, de mégiscsak egyfajta ilyen közönségépítési lehetőség, ahol ők is valamilyen szinte azért tudnak visszacsatolni velünk kapcsolatban a zenékkel, és hogy szerintem ilyen szemszöggel nézed, akkor az kevésbé elszomorító, meg igen, még az jutott ezzel kapcsolatban is az eszembe, hogy hányszor van olyan is, hogy az embernek, hát tudja, hogy itt Budapeste oké, halott a klubkultúra, de azért szerintem minden nap van minimum három olyan koncert, amit én el tudnék menni hétfőtől vasárnapig, ez teljesen biztos. És, de mégsem megyek el, mert mit tudom, meg tudom nézni YouTube-on. Tehát, hogy ezzel is versenyezni kell, szóval szerintem a social az érdemes azt is hozzávenni, hogy egy induló zenekarnak nem a mai világban már nem csak ezt a real-time kommunikációt kell építeni, hanem például, hogy lehet csinálni live session videókat, ugyanilyen kreatív dolog tud lenni egy klipnek az elkészítése. Tehát más, egy kicsivel megváltozott az a fajta zenélésnek ez a hagyományos része, amikor tényleg csak te voltál, és a közönség, és akkor ugye szájról-szájra járt a hagyomány, hanem tényleg ez átkerült egy elég nagy százaléka ugye az online térbe, de ha az ember szerintem, vagy hát az adott zenekar ezt kreatívan tudja használni, akkor szerintem lehet benne amúgy örömet is találni. Én próbálok így tekinteni rá.
0: Reagálok arra a mondatodra, hogy most is el lehet menni három buliba egy héten. Amikor én fiatal voltam, akkor Csepelen volt négy hely.
2: Aha.
0: A Radnóti, a Rideg, a Melós és a Papírgyár. Aha. Ott a P-Movie játszott. Erzsébeten volt a Hazai Fés és Fono,
2: aha,
0: a Csili. Kőbányán volt a Kőbányai Park. Ja, mert Csepeli Parkot nem is mondtam. Kőbányai Park és Lőrincen a Park. Srácok, minden pénteken, aha, az volt a téma, hogy hova menj.
2: Aha.
1: Igen.
0: Most ahhoz képest, és hogyha innen nézzük, akkor ott meg tudták mutatni, tehát délpesti részen, amit csak én felsoroltam, mert ez az én lakókörzetem, ez közel volt.
1: Igen.
0: De Dunarra azt én is tudom, hogy minden héten, vagy szombat, vagy pénteken volt olyan típusú zene, amit a fiatalok akkor szerettek, hogy miért, tehát nagyságrendekkel kevesebb a lehetőség az élő zenének a megmutatására.
1: Igen, igen. Ennek szerintem, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk nézni, anyagi oka is van, mégpedig az, hogyha egy szórakozóhely csinálni akar egy bulit, akkor olcsóbb berakni egy 4 órás mixet.
0: Igen.
1: Hangosra feltekerni, megvan kb. 1 óra hosszú munkából és 0 forintból, amíg egy zenekart hát el kell hívni, és akkor vagy az van, hogy akkor találsz egy fiatal zenekart, akik még örülnek annak, hogy megmutathatják magukat, viszont nem fognak akkor a tömeget hozni, hogy mondjuk a italfogyasztás megérje, vagy pedig az van, hogy hozol egy komolyabb zenekart, viszont bődületes pénzekkel ki kell fizetni. Tehát ez biztos, hogy beleszól ebben, mert hát nyilván a zenei ízlés az nagyon sokat változott. Tehát tök vicces, pont ma jutottam haza Ozzy Osbourne-nak az életrajzi könyvéhez, ami most lett kiadva, már alig várom, hogy elkezdjem, És amikor tavaly Ozi meghalt, akkor pont a testvéremmel beszélgettünk, hogy, hogy úristen, hogy, hogy a mi életünkből, vagy a mi, hogy ki lesz a következő Ozi, akire mondjuk 30-40 év múlva úgy gondolok, hogy fú, hát, hogy igen, hogy ő megcsinálta, hogy megalakították ezt a műfajt, vagy, de beszélhetnék a Guns N' Roses összes tagjáról, Axl Rose, Slash, bárki, tehát, hogy ez megváltozott, rengeteg a zene, rengeteg az ízlés.
0: Tessék, és itt van a gumizenének hívjuk mi, aláfestő zenébe Axl.
1: Igen, csak emlegetni kellett, és ide jött, és igen.
0: Megy az idő nagyon gyorsan, és még van nótátok, és valami pergetőt kéne, mert most egy kicsit elvittem a beszélgetés vonalát egy ilyen mélyebb szántóra, de ettől függően nem baj, mert az jó, hogyha a közönség hallja, a fiatalok is, hogy milyen komolyan gondolják ezeket a dolgokat, tehát nem az van, hogy most összeálltunk, azt játszunk valamit.
1: Szerintem, hogyha már pont erről beszéltünk, akkor a Godfather szám menjen, és ők azok, akik számomra mondjuk pontosan azt mutatják meg, hogy az a stílus, amit ők képviselnek, az nem népszerű már Magyarországon, viszont bődületes zenészek vannak, és amikor felmennek a színpadra és összenéznek, szerintem őket az se érdekelni, ha egy ember lenne ott. Hm. És az az energia és az a zeneszeretet, az például rám óriási hatása van.
2: Ragadós.
0: Címet mondják?
1: Arcokat keresek.

0: ott maradt a jel ezen az előző nótánál. Folytassuk jobb dolgokkal, illetve beszéltünk már, miről is beszéltünk? Igazán beszéltünk, hogy jól próbáltok, mint próbáltok. Akkor beszéltünk a... Nem, arról nagyon nem beszéltünk, de hát kitérőt tettünk, hogy szervezitek a dolgokat, illetve hogy szeretnétek előre jutni. Beszéljünk azokról a dolgokról, ami előttetek áll, és már tudjátok.
1: Jó.
0: Tehát a lehetséges bulikról, hogy szeretnétek, illetve mi a cél mostanság.
1: Most idén eddig két fix koncertünk van. Az egyik az november 27-én lesz itt Soroksáron a Táncsis Mihály Művelődési Központban.
0: Mi lesz az?
1: Az egy dizős koncert lesz. Az, hogy pontosan a milyen rendezvényre kaptunk meghívást, most lehet, hogy kikapok, de nem fogom tudni megmondani. Jó. Mert ezt a kedves énekesnünk szervezte. Illetve december 20-án fogunk menni Jászberénybe, ott pedig egy adventi műsornak az estéjét fogjuk megnyitni talán, vagy ott fogunk majd zenélni. Szóval ezek vannak most, amiket fixen látunk, az októberi dátumot még szervezzük. Az a célunk, hogy nagyjából ez a havi egy koncertet most belőni. Később majd többet is, főleg majd jövő nyáron többet is, viszont stúdiózás előtt állunk. Tehát van már 8 dalunk, amiket megcsináltunk, tudtunk nyerni egy városi pályázaton is egy kis kisebb összeget stúdiófelvételekre, és ezt mindenképpen szeretnénk megcsinálni most novemberben, amiket kiadunk majd, hát remélhetőleg januárban elkezdjük, ugye? Nagyjából.
2: Igen, nem, ez
1: igen,
2: így lesz.
1: Nem, igen. Tehát ez, de azt is első számot majd klippel szeretnénk kihozni, szóval most ezekre a munkákra nagyon sok időt fektetünk, hogy szépek legyenek, jók legyenek, működjenek. És akkor utána pedig a jövő évben szerintem február környékén rámegyünk a nyári szezonra, és megpróbáljuk minél több bulival lehozni a jövő évet. És addig még alkotni is akarunk. Tehát, hogy
0: nem hát elég akarunk... sok feladat van, mert igen, a stúdiózás igen. Az elég hosszadalmas dolog lesz. Igen. Van az a stúdió, ami már kinéztetek magatoknak?
1: Igen, igen,
0: elvileg. Vagy már... a pályázat oda is szólt, hogy
1: nem, ott, nem, nem.
0: Nem? Nem, milyen pályázatot nem. Elmondod? Hát, ha legközelebb is lesz, és valami zenész hallgató
1: ez
0: kedvet
1: egy Biatorbágyi városi tehetséggondozó pályázat volt, ahol ilyen fiatal tehetségeket támogatnak, és akkor lehetett kérni itt egy összeget, amit többek között stúdiózásra lehet felhasználni, lehetett volna eszközbeszerzése, koncertszervezése, stb. De mi úgy gondoltuk, hogy talán az a legcélszerűbb egy ilyen fázisban, hogyha a stúdiózásba kapunk segítséget, mert brutális összegek vannak ott is, tehát beszéltünk egy-két emberrel, akik már profiban benne vannak ebben, ilyen producereket megkerestünk, hogy hát, hogy mégis úgy lássuk, hogy mi a pálya, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor még most nem ez lesz. Tehát, hogy brutális összegeket hallottunk.
0: Most hogy van? Megkeres egy producert, és akkor ő elviszi a zenekart, tehát ő elviszi egy stúdióba,
2: hát
0: te
2: lehet.
0: Ő megoldja mindet, és
2: bárhogy
0: csak
2: lehet.
0: Te neki fizetsz, és majd lesz.
2: Ha értesz annyira hozzá, hogy te vagy a saját magad producere, akkor úgy
0: jó,
2: is,
0: persze,
2: úgy is
0: persze.
2: Lehet.
0: Hát most egyelőre
2: fel lehet
0: vagytok,
2: kérni
0: nem?
2: producert is,
1: igen.
2: Sőt, gyakorlatilag szerintem a lehetőségek táráz a végtelen, mi ugye nincs olyan, vagy hát a legtöbbünknek, hármunknak nincs benne, Tibinek már ugye van stúdiózásbeli tapasztalata, de mi mindenképp szerettünk volna egy olyan arcot is magunk mellé, aki ugye segít egy kicsit végig vissza ugye a folyamatokon, meg ugye benne legyen az egész munkább, ugye a keveréstől elkezdve a masteren át, tehát hogy egy komplett csomagot tudjunk azért.
0: Mekkora csomagot akartok csinálni? Mert gondolom az megvan, hogy hány nóta.
1: Egy 5 dalos LP-t akarunk kiadni. Igazából ez a cél.
2: Szingölökként.
1: Hát az LP-t azt majd kiadni valamikor jövőre március környékén, és addig pedig szingölönként kiadni a dalokat egyesével. Tehát 5 dalt akarunk felvenni most novemberben igazából.
0: Hát ez nem kis feladat azért. Még ha igen. Meg is van, nem?
2: Igen.
0: Mert azért egy idő kell, be kell menni, föl kell dobolni, rá kell tenni a basszust, aztán gyere igen. A gitár.
1: És még emellett ugye dolgozunk, és iskolába járunk, szóval, hogy igen, és a nap még mindig csak 24 órával áll.
0: Akárhogy próbáljátok
1: meg az éjszakába.
0: Kifeszíteni az egészet, nem, nem megy jobban. Gondolkoztatok ti, hogy esetleg még egy zenész bevesztek a csapatba? Egy billentyűst? Vagy még egy gitárost?
2: Hát gondolkozni gondolkoztunk, de
0: gyorsan is vetettek.
2: Nem, ez mindig így egy topik, de egyelőre arra próbálunk törekedni, hogy ennek a négy embernek meglegyen a saját hangzása, tehát hogy mi tudjunk képezni egy olyan alapot a saját hangszerünkön, vagy akár ugye az énekes, vagy a torkával, de mindenki a saját dolgán, ami egy irányba mutat. Tehát, hogy ennek a négy embernek szeretnénk, ha megteremteni azt az összhangzást, ami a dizőz lesz. És utána nyilván ezt a palettát lehet szélesíteni több hangszerrel, vagy akár lérő produkciókban, nyilván stúdióban megint lehet elképzelni színeket, de alapvetően az most a jelenlegi fázisában a zenekarnak a célja, hogy ez az négy ember tudjon nagyon jól összejátszani, és mindenki a saját hangszerén élje ki a saját kreativitását.
0: Tehát gondolkoztatok rajta, de ez egyelőre nem aktuális.
1: Szerintem ez később már fog történni, de most még nem ott vagyunk. Tehát, hogy egy zongorát, vagy egy második gitárost, azt szerintem mindannyian hallunk benne, de tényleg most az a cél, hogy mi négyen annyira összeszokjunk, úgy utána nehéz legyen bekerülni közénk. Igazából.
0: Tehát, nyilván még egy gitáros nem kell oda, egy billentyűs.
1: Például egy billentyűs, igen. De ahhoz meg már tudni kell azt az irányt.
2: Akár kongás, vagy...
0: Igen. Persze, és percussion.
2: Igen.
1: Jó trombitást.
2: Igen, vagy aki játszik interneten, az is jöhet.
1: Interneten.
0: Szélső zenész, nem?
2: Igen, szélső zenész.
0: Ja, szélső
2: az
0: zenész.
2: Mindannyian azok vagyunk. Te szélső. Jobbról, én balról.
1: Igen, igen.
0: Hangzásatokat, hogyha úgy beszéljük, akkor a próbahely segít a hangzás kialakításában, vagy hogy látjátok? Mert hogyha arról beszélünk, hogy a négy ember hangzásvilága.
2: Abszolút segít, tehát pont azért is ugye ez a saját próbaterem, ez nekünk egy nagy előrelépés volt.
0: Mekkora
2: meg a
0: nagy?
2: Saját cuccok. Viszonylag nagynak számít, én azt hiszem, hogy abban a komplexumban, ahol vagyunk, ott az egyik legnagyobb terem. Csak hát ugye három zenekar osztozik, tehát hogy a hangszereknek az elhelyezése az viszonylag limitált, de hát volt, én már játszottam ettől sokkal, de sokkal kisebb próbatermekbe, újpesti légóba, amikor ilyen, nem tudta, hogy a basszus gitárra megfordul, csak így egyfelé, és akkor ott nyilván annak is megvan a hangulat, de az érezettől nagyobb, úgyhogy szerintem abszolút segíti a hangzásunkat, és jól érezzük ott magunkat. Annak minden nyűgével, bajával együtt.
0: Beszéltünk a legelején, hogy a énekesetek Panka, most ő frontember, vagy nem frontember, és erre szeretnék rákérdezni. Nem is igazán Pankára, hanem a dizájnra. Hogy ezzel gondolkoztok ezzel kapcsolatosan, vagy ezt még korainak tartjátok, inkább a zene, ami fontos?
1: Nem akarunk női zenekar lenni. Ugye azt hiszem, pont a napokban beszélgettünk erről, ahogy itt tervezgettük a kis életünket, hogy nem akarjuk, hogy az legyen, hogy nekünk az énekesnőnk le van felépítve minden, és akkor ő lesz a sztár, és a befutó, és minden.
2: Azt reméljük.
1: Reméljük, csak nem ezt mondjuk, tudod. Tehát, hogy nyilván nagyon sok van rajta, és ő rajta múlik úgy a mai világban a 80%, hát hogyha mondhatod, hogy őt fogjátok hallani, az ő hangja van kirakva. Egyébként nem is értem az énekeseket, hogy ezt hogy tudják csinálni, hogy kimenni emberek elé, és akkor ott énekelni, ez olyan szörnyű érzés lehet.
0: Legelőre.
1: Az legelőre ráadásul, és ott nem tudsz elbújni, hát, hogy érted, megtorzítom a gitáromat, és akkor mellé nyúlok, senki nem fog észrevenni, hogyha ritmusban van.
0: De így van.
1: De hogyha ő...
0: Vagy
1: ő,
0: ha valami van, akkor egy bundot húzza a rép, és már jó is.
1: Vagy ahogy John Mayer csinálta, megcsinál még egyszer ugyanazt, és akkor az már direkt volt. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: De most hogy...
2: lelepleszted magad országvilág előtt.
1: Nincs visszaút.
0: Nem, ezt tanítják legelőször.
2: Igen.
0: Hogyha úgy érzem, mellé nyúltál, akkor húz egy... Levagy föl egy bundot, és akkor már biztos, hogy nincs gond.
2: A stílusterem.
1: Csinált határozottan.
0: Vagy igen.
1: Szóval, hogy nem akarjuk azt, hogy ő vigye az egészet a hátán, hanem szeretnénk zenekarként együttműködni, és igazából az egész kerek zenénket szeretnénk mindenki elétálni, és nem pedig egy embernek a hangját.
0: Értem, a dizájnot nem kimondottan erre gondoltam, hanem a zenekar megjelenése, koncertre terveztek-e, hogy jó, nyilván nem sárkányruha meg ilyenekre gondolok, hanem hogy egy egység legyen, mert hogyha most indultok, ez csak egy ötlet, vagy lehet, hogy nem is ötlet, ezt mindenki csinálja, akkor már a megjelenés is mindig ugyanaz, tehát azt lássák, hogy ott vagytok. Van ebbe, gondolkoztok ebbe, vagy még úgy gondoljátok, hogy ez még a lemez készülte után lesz érdekes ezt fölvenni?
1: Hát gondolkozunk rajta egyébként. Tehát, hogy már az első koncert előtt is az volt, hogy akkor úristen, most akkor hogy mit nézzünk is, stb. És akkor koncert után megkaptuk az énekesnőnktől, hogy soha többé nem vettünk hamarabb ruhát, mint ő. Mert ugye neki kellett hozzánk költöznie, és nem pedig fordítva, ami hát ezért nőnél nehezebb talán, mint egy férfi.
0: Ez nagyon nehéz.
1: Igen.
0: Koncert előtt fél óra kerázás.
1: És,
0: de igazuk van, meg kell csinálni, persze. Szépek legyenek.
1: Szóval törekszünk majd szerintem kialakítani egy jó kis dizájnt, ahol meg tudjuk mutatni a saját színeinket, de például van egy Rózsaszín fürdőkád című dalunk, aminek, hát gyorsan elmondom a történetet, mert szerintem zseniális, 5 perc alatt íródott tulajdonképpen, de lehet, hogy sokat mondok. A története az volt, hogy eljátszottuk az egyik dalunkat, és én aznap szereztem meg ezt a PV erősítőt, ami nekem előtte nekem nem volt csöves erősítőm, szóval nekem az borzasztóan tetszett, hogy rálépek a pedálisok, és akkor viszi mindenkinek a fejét, ha akarják, ha nem. És elkezdtem játszani egy riffet, itt teljesen random, Norbi beszállt, Dobos beszállt, és játszottuk, ez egy jó kis pánkos kis mozi, stb. És mondtam Pankának, Panka, van az a rózsaszín fürdők, énekeld már rá, mert a dalszöveg már megvolt. És akkor ráénekelte, és megszületett. És ez nekünk annyira megtetszett, hogy például a dizájnba beterveztük ezt a rózsaszín színt, és hát a fürdőkádat is, csak ugye az már később, hogyha ezt a dalt kiadjuk, akkor azt úgy szeretnénk majd, hogy egy ilyen rózsaszín fürdőkádas dizájn. Na.
0: Ezt a dalt hoztátok el?
1: Nem.
0: Nem? Nem baj, akkor beszéljünk arról a dalról, amit majd utoljára meghallgatunk, és a ti szerzeményetek.
1: Hát Norbi.
0: Hát igen. Norbi.
1: Vajszint.
2: Igen, ez az én szerzeményem. Ez a dal, de hát nyilván közösen tettük össze, aztán utána a zenekarra itt a szöveget is én
0: tehát komplett írtam. Tettél le az asztalra valamit, hogy akkor ezt igen. Nézzük meg, és tegyetek hozzá, amit csak lehet, így de történt. Nem vonhatunk le belőle semmit.
2: Igen. Ja, hát nagyjából ebben az esetben igen, ez így történt, akartam mindenképp egy számot így a zenekarnak én is így. Tehát, hogy így hozni, azt hiszem, ez volt a harmadik, vagy hogy elkezdtük így közbe csinálni mindennel egyetemben, és hát nem jellemző módon a zene az sokkal hamarabb megvolt, mint a szöveg. Szöveggel jó sokat szenvedtem, mire összejött, úgyhogy az nálam mindig ilyen nehezebb szülés. Úgyhogy maga a témáját tekintve egy, hát elég személyes nekem, de azt gondolom, hogy ez egy lehet univerzális is, és egy ilyen fejlődés történetről szól, szerintem. Igen, nagyjából itt tudnám összefoglalni, röviden.
0: És bővebben? Szenvedj egy kicsit.
2: kicsit groteszk a szövege. Én nagyon szeretem ezeket az ilyen elemeket, mikor nem telibe vannak kimondva a dolgok.
0: Csak célzás?
2: Hát, vagy nem is célzás, hanem például én itt konkrétan a savanyú uborka példáján keresztül mutatok be szerintem univerzális emberi folyamatokat, emberi érzéseket.
1: Tehát, hogy itt látszik a művész űrreggel a kávémet, és vajon hogy érzi magát egy savanyú uborka?
2: Igen.
0: Vagy mikor bejön, és találkoztok reggel a munkahelyen, és ránézel, Norbi, meg nem aludtál.
2: Igen. Hát ez igen, kb. Minden reggelünk így zajlik szórát.
0: Tényleg, hogy csináljátok ezt? Erről nem beszéltünk két óra alatt, hogy jó, Norbi hoz egy alapot. Te csinálsz rá, teszed rá egy riffet, amit ugye eszedbe jut, és akkor kezdődik a találgatás, hogy most figyelj, nem így kéne, hanem harsányabb legyen, ne annyira legyen harsány, vagy hogy van ez?
1: Hát igazából Norbi nagyon jó témákat tud hozni, és az ő precizitása az azt jelenti, hogy ő ezt úgy veszi fel már otthon, hogy az alatt van gitár, dob, basszus, minden. Tehát ő ezt otthon megcsinálja, hogy ő ezt így képzeli el. Kvázi elén van rakva egy kotta, meg van a fülembe valami, amit a Norbi játszott gitáron, és akkor én azt utána átbarmolom, saját magamével teszem, és úgy történik a dal. Ha pedig valahol van egy elakadás, akkor pedig nem tudom, van olyan dalunk, amihez nem tudtunk témát, riffet. Gondolkodtunk, nem jött ki, stb. Szerintem az a dalunk született meg a legnehezebben, vagy legtovább jelölődött igazából. Igen, több verzió is volt, mire indultunk odáig, hogy elkezdjük írni. És akkor 2 évvel felvettem valamit a telefonomra a hangjegyzetre, egy ilyen kis riff, és akkor elővettük, és akkor azt mondták, hogy ez jó. És akkor az
0: akkor lett. Ezt próbáld meg rá.
1: És akkor utána jött a kis ritmus variálás, jött az, hogy akkor kiholszál be, jött az, hogy és akkor az így. Hát tehát, az... hogy nagyjából... Uh-huh.
0: Szóval Norbi annyira önálló, és irigy.
1: Hála jó Istennek egyébként.
0: Hogy nem fölhív, hogy figyelj, kéne egy hámó riffet, találj ki, tehát, hogy... mert van egy szöveg, meg van egy dal, csak nem.
1: Tehát, rettenetesen érdekes, amikor Norbi dal csinál, mert ez nagyon titokzatos folyamat.
0: Igen.
1: Tehát, ameddig nincs kész a dal úgy, ahogy ő azt mondjuk szeretné nekünk megmutatni egészbe, addig mi azt se tudjuk, hogy miről fog szólni, mi van benne,
0: nem
1: miért.
0: Mondod.
1: Semmit.
0: Nem árul el?
1: Még nekem se, pedig hát napi 8 órában össze vagyunk zárva.
2: Baby verziókban vannak még, szóval, hogy van az ötleteknek szerintem egy ilyen evolúciója, és akkor van egy pont, amikor azt mondod, hogy oké, ne. De onnantól kezdve mindig közös, szerintem
1: persze.
2: Így a dolog.
1: Hát
2: tehát,
1: persze,
2: hogy nincs olyan, hogy én azt mondom, hogy azért, hanem hogy megfejtjük együtt. Csak van egy olyan belépési küszöb, amit én úgy szeretek elmondani, hogy nagyjából, hogy legalább én nekem is legyen egy gondolatom, hogy ez mi, vagy egyáltalán honnan jött. Nyilván az is egy valid működési módszer tud lenni, és azt hiszem csináltunk már így is, hogy van egy riff, és akkor arra csinálunk valamit, de azt hiszem, hogy az egy az sokkal több munkát igényel, mint hogyha egy valamelyik szintig ugye elviselt, hogy van legalább egy elképzelésed a dolgokról.
0: És ezek hogy vannak, hogy napközben dúdolod magad, vagy eszedbe jut valami, és este, mikor hazamész, meg a család, mert azért tudom, hogy ott van család, igen, is, igen. Tehát nem úgy van, hogy most akkor annyi...
2: Hát ők ezt viselik.
0: Persze, de ilyenkor bevonulsz egy kis helyiségre, vagy elzárkozol, hogy várjatok meg most...
2: Nem zárkózok el, sajnos ezt nem ők tanulják, vagy ők zárkóznak el.
0: Kellőképpen, mikor már ég.
2: Az pörög, igen, bennem azért úgy mindig van valami, ami úgy...
0: Párodnak megmutatod?
2: Hűha. Hát hallja ő folyamatosan, szóval... Így konkrétan, nyilván mindent megmutatok neki, meg ő, igen. Hát talán ő, igen, ő az
0: de első kritikus. Szűrő. Igen, kritikus.
2: Igen, igen. Hát,
0: volt már úgy, hogy na Norbi, ez már annyira nyálas, hogy ez már jó.
2: De ilyen biztos, hogy nem. De azért azt kerülöm, úgyhogy nem.
0: Hát kedves hallgatóink, Facebook nézőink, elszaladt a 2 óra. Én úgy látom. Nagyon örök neki, hogy itt voltatok, és a lelketeket egy kicsit megnyitottátok. Közönség felé elmondtatok a dolgokat magatokról, a zenekarról, merre mentek, onnan jöttök.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöhettünk.
2: Köszönjük, igen.
0: Még egyszer a dátumokat mondjuk be, hogy mikor lesz a legközelebbi buli, hol érhetnek el titeket, mert ez nagyon fontos. Mondjuk be a zenekar e-mail címét, meg az összes elérhetőségét, hogy az, aki hallgatta és esetleg most került képbe veletek valamilyen szinten, az most utánatok tudjon menni, rátok tudjon keresni.
1: Hát Facebookon, Instagramon, TikTokon megtalálhatnak minket Dizőz néven igazából. Hál' Istennek olyan egyedi nevet sikerült találnunk, amit nem lehet összetéveszteni mással. És hát a következő alkalmak, amik nagyobb mérföldkövek számunkra, az, hogy a héten szeretnénk kiadni egy ilyen kis próbatermi demóklipet az egyik dalunkról, mert úgy ítéltük meg, hogy az egy egész jó kis kirakható történet, szóval szeretnénk megmutatni mindenkinek, és a koncertek tekintetében pedig november 27-én Soroksáron leszünk a Táncsics Mihály Művelődési Központban, és december 20-án Jászberényben leszünk egy szabadtéri színpadon.
2: Adventi bulin.
1: Adventi bulin.
0: Hova fogjátok kirakni a videót?
1: Hát ez valószínűleg kint lesz YouTube-on, de fogjuk ezt híresztelni Instagramon, Facebookon, valószínűleg TikTokon is. Lehet, hogy sortok is készülnek majd belőle, tehát, hogy mindenhol megtalálható lesz,
0: aminket. Egész pályás letámadás lesz akkor ez.
1: Fullba toljuk, igen. Elmegyünk a falig.
0: Igen. Sőt, azon túl is.
1: Azon túl is, igen.
0: Hát örülöm, hogy itt voltatok, és akkor valamelyikötök mondja el azt a dalcímét, amit utoljára búcsúzásképpen lejátszunk a hallgatóknak és a Facebook nézőinek.
1: Mondta a te dalod.
2: A következő dal címe Szendergő a Dizőztől.